Jó estét kívánok! A Felső Maros Mente hagyományos tánczenéje és énekes folklórja nem véletlenül oly népszerű, hisz gyönyörű dallamokat énekelnek és gyönyörű dallamokra táncolnak e vidéken. Mai zenéink idevalók, szokás szerint hallhatunk majd eredeti felvételeket, és városi muzsikusok előadásában is a Felső Maros Mente dalait hallhatjuk. Kezdjük a Halmos Béla Vándordíjas prímás Kovács Márton Láncszem című albumának egyik felvételével, melyet Csiszár Aladár Magyar Péter Laki prímás repertoárjából állított össze a hegedűs. Kovács Mártont Fekete Márton becenevén Kis Puma kíséri. Utána a közeli Jobbágytelke dallamai csendülnek fel, méghozzá az ottani híres táncos, és ma úgy mondanánk kultúra szervező Balla Antibácsi kedves dalai, melyeket a Bekecs együttes muzsikál.

0: Bartók 1914-ben járt a Felsőmaros mente magyar és román falvaiban. Ekkor gyűjtötte azokat a kolindákat, melyek meghatározóak voltak zeneszerzői munkásságában. Ennek a gyűjtésnek egyik állomásáról idézi fel emlékeit dr. Petres József, aztán egy fonográf felvételt hallhattunk 1914-ből Bartók gyűjtéséből, az igen recsegős, nehezen hallható, de annál értékesebb felvételen özvegy Fülöp Jakabné énekel, s aztán a Magos Együttes Bartók 1914 című albumáról szólnak dalok, melyek a zeneszerző népzenegyűjtő háború előtti utolsó gyűjtésének dallamait idézik fel. Először Enyedi Ágnes énekét Salamon Soma kíséri furuján, majd a Magos Együttes zenészeihez csatlakozik Dumitru Toderik felsőrépai furujás, hegedűs, kinek lakhelyén Felsőrépán, 1914-ben Maros-Torda megyei útján Bartók Béla is gyűjtött.
1: Erdélyben, Maros-Székely jobbágytelkén születtem, kisdiák koromban. Marosvásárhelyen jártam gimnáziumban, és így vakáció letelte kor, egy malaclopó köpenben egy férfi megjelent, édesapám kántor tanítója volt a községnek, őt kereste, és hát bemutatkozott, hogy Bartók vagyok. Nagy csomagot letett szoba asztalára, és elmondta azt, hogy hát ő most népdal gyűjtés céljából jött, és arra kérte apámot, hogy hívjon olyan korabeli, tehát idős embereket és asszonyokat, akik hát elének iskolás gyermekeket, mert a lakásunk az iskolával szomszédos volt, elküldött édesapám olyan öregeket, akiket megnevezett. Édesapám kiállt és megmagyarázta, hogy miről van most szó, és hát kiszólított egy, jól emlékszem, valami Jakabné nevezetű öreg asszonyt, próbáljon énekelni. Azt mondta, hogy az ördög van benne, nem énekel. Édesapám nagyon méltatlankodott, hogy meg volt botránkozva, hát a Bartók készüléket ott feltette, és közben egy olyan divatos, hát akkor divatos énekelt édesapám, aztán nem az, akkor itt énekel, mikor maga a gyerek volt, vagy fiatal volt. Így aztán lassan ugye elkezdődött az ének, és akkor aztán egymás után jöttek és énekeltek. Én nekem vissza kellett venni Marosvásárhelyre, a bánat ölt meg, de hát ugye aztán utólag megtudtam, hogy egy hétig lakott nálunk, és gyűjtötte nem csak jobbágytelké, hanem a szomszédos községekben, és este mindig oda tért meg. Tehát édesapámmal nagyon megbarátkoztak, és édesapám szépen orgonált és zongorázott, ugye? Én azt már csak a testvérektől tudom, hogy esténként a Bartók megő zongorázott, ugye, és hát édesapámmal ott beszéltek ilyen zenei dolgokról. Nem is takadt meg a barátság, mert visszaemlékszem arra, hogy egyszer hát vakációban Párizsból is írt édesapámnak üdvözlő lapokat.

A Felső-Maros-menti görgény-orosz falusi Pilu és bandája muzsikál táncházban című műsorunkban. Egy asztalinótát játszanak, majd egy új keletű táncdallamot.

hangszeres eredeti felvételek után énekesek következnek szintén a Felső-Maros mentéről. Berecki Antal, Bálint Györgyné, majd először egy fordulót játszik a Felső-Maros vidékéről, Tancsról, Horváth Ernő és zenekara, majd ismét Csiszár Aladár muzsikál, szintén forgatós dallamokat.

0: Ez az utca gidrér gödrös, által megy egy magyar gödrös. Én vagyok a tüzelője, szöke kislány szeretője.
1: Kinek nincsen szeretője, menjen ki a zöld erdőbe. Írja fel egy cserefára, hogy neki ennyi babája.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Felső-Maros mentén barangoltunk zenéink segítségével, és így utolsó összeállításunk, melyet a Magos zenekar muzsikál, szintén e vidékről való. Ennek a zenekarnak prímása Sós Csaba mellett az a Kovács Márton, aki Csiszár Aladár Magyar Péter Laki prímás dallamaiból összeállított Csokrával Táncházban című műsorunkat indította. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve ma esti figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Mária.

A Muzsikás 1986-ban megjelent Nem arról hajnalik című korszakalkotó lemeze után érdemes megfigyelni, hogyan él tovább az egyik ikonikus szám, a Repülj madár repülj témája a magyar zenei életben. Számos feldolgozást megért. Az egyik legújabb a 2024-ben megjelent furcsán ritmizált változat a Szent Efrén férfi kartól. Egyedi, több szólamú feldolgozásukba egy Bartók idézetet is felhasználtak. A produkcióhoz pedig egy látványos videóklipet is forgattak Grúziában, egy 35 méter magas történelmi emlékmű tövében.

A dal megjelenése egyúttal egy korszak lezárása is volt az együttes életében. Alapító tagjuk Bubno Mark Ausztráliába költözött, így a csapat 2024 őszén egy nagyszabású műpa koncerttel búcsúzott tőle.

0: A Szent Efrén férfi kar feldolgozása hangzott el.
1: A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

macsó, ha az est betakar, vár az a kislak a domb tetejét.

0: nagy csóka az estben akar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A Magyar Zene Rádiója.

kezdődik a most, kezdődik a most, kezdődik a tánc. Most kezdődik a most, kezdődik a most, kezdődik a tánc. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad. Rózsám, ha tudnád, amit én, kibabálja, vadult én vagyok én. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad.

egy-egy táncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

pontos i de neidjura. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: hát, kis angyalom, szereste hát, én vagyok a fele barát.
1: Dankó Rádió. Réfülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: angyalom elhagytál.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján.

ki tudja, kivel jársz rózsák között mostan, ki tudja, kire vársz kacagva titokban.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. Országszerte 3. fokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környékben élők biztonsága nincs veszélyben. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállítása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Változik

0: Az országos jégkármérséklőrendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagy része ellenzi annak alkalmazását. Hozzátette, országosan a gazdálkodók több mint 66%-a szerint le kell állítani a jégkármérséklőket. Több dunántúli megyében azonban az érintett termelők többsége bízik a rendszerben, ezért ott a további használat mellett döntöttek. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Első alkalommal érkeznek Romániába Assisi Szent Ferenc erekéi. A rendalapító középkori szerzetes földi maradványait ma délutántól vasárnap estig a nagyváradi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni, a Szent Halálának 800. évfordulója alkalmából. A program részeként szombaton este ünnepi szentmisét mutat be Böcskei László nagyváradi megyés püspök a helyi ferences szerzetesekkel közösen. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek, mindenütt derült az ég. Fokozódik a hőség, eső továbbra sem várható, délután 34-39, késő este 21-32 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 27 fokos. 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Egyáltalán nem véletlen, hogy az emberiség minden korban énekelt, örömében, bánatában, ünnepeken, hétköznapokon, derűsnapot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Kívánom, hogy a mai napnak is legyen egy olyan dallama, ami egész nap elkíséri önöket, és kicsit könnyebbé teszi a szívüket. 2026. július 31-e van péntek, lassan 9 perccel múlt, 6 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm önöket munkatársaim nevében. A hangmérnök Fóti Tamás, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, kiváló muzsika, érdekes és friss információk társaságában. Nézzük is, hogy mit kínálhatok önöknek zenében. Kezdjük a mótákkal, Ördög bújt a vonóba, Kalocsai Zsuzsa és Oswald Marika énekli majd ezt a csárdást, a borsodi csárdást pedig Farkas Zsolt előadásában hallgatjuk meg, a Cirkusz hercegnőből, Kálmán Imre operettjéből, a My Darling című dalt Kis Diana és Dolhai Attila jó voltából élvezhetjük, lesznek majd örökzöldek is, egy cserházi sláger például, a könnyű tavaszi szél, elsőként pedig már is egy andalgó, a Símúj a szívemhez, Bárány Pál László énekel. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg, derűs napot, jó reggelt!

0: Elmúlt negyed hét, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1498-ban Kolumbusz Kristóf ezen a napon fedezte fel Trinidad szigetét. A következő kiemelt történelmi esemény, hogy Sömbrumban 1752-ben nyílt meg a bécsi állatkert, a világon a legrégebbi, máig is fennálló ilyen intézmény. A magyar szabadságharc segesvári ütközete is ezen a napon zajlott 1849-ben, ekkor, mint tudjuk, Bem honvédjei vereséget szenvedtek a túlerőben lévő cári seregtől, és ha minden igaz, a csatában tűnt el Petőfi Sándor is. 1919-ben, július 31-én fogadták el a Weimari alkotmányt, mely lerakta egy polgári demokratikus Németország alapjait. A csillebérci úttörőtábor felavatásának napja is július 31-e. Érdekes, hogy nem május 1-e. 1948-ban történt mindez. Ekkor adták át az úttörővasút első 3,2 kilométeres szakaszát is. Egy olasz expedíció a világon elsőként jutott fel a világ második legmagasabb csúcsára, a Karakórum Himalájában lévő K2-re 1954-ben, az ETA, a Baszk Hazai Szabadság nevű szeparatista szervezet pedig 59-ben jött létre ezen a napon, célja pedig egy független baszk állam megteremtése volt, a megszűnésüket 2018-ban jelentették be. Az amerikai Apollo 15 űrhajó két űrhajósa, David Scott és James Irvine 1971-ben a Hold felszínén kipróbálta az első utasszállító holdautót. Gorbacsov szovjet és George Bush amerikai elnök pedig Moszkvában 91-ben ezen a napon írta alá a hadászati támadó fegyverek csökkentéséről szóló startszerződést, az állami pénz- és tőkepiaci felügyelet pedig felfüggesztette 98. július 31-én a 10 éve működő postabank vezetőségét, és felügyeleti biztost rendelt ki. A bank élére a pénzintézetnél kialakult jelentős veszteségek miatt, sokan emlékszünk erre. Az ajkai tinföldgyárban ezen a napon szűnt meg a bauxit feldolgozás 2013-ban, míg Karikó Katalin az orvosbiológia területén új lehetőségeket nyitó kutatásával annak elismeréseként megkapta a Theodor Boveri díjat, a würzburgi Julius Maximilians Egyetem legmagasabb élettudományi elismerését 2023-ban. Vissza a jelenbe, Pándi Piroska előadásában hallgatjuk meg a Nem sírok már többet kezdetű nótát Johann János és zenekara kíséretével.

0: Donkó Rádió.
1: Ördög bújt a fonnóba, attól tüzes a nóta jár.

Egyre jobban úgy néz ki, hogy elhúzódik a hőség, és nagyjából a kishercegben látható elefánt, akit elemészt a kígyó, tehát ilyen alakú lesz majd a görbe. Elég sokáig velünk marad a Kánikula, de is napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Fokozódik a hőség, holnap már 40 fok körül alakul a hőmérséklet, ma lehet, hogy csak 39 lesz a maximum, de nagyon sok napsütés lesz. A déli szél északnyugaton élénkülhet meg több felé, július 31-én. A Deodála, Baló, Fábio és Ilon napja is van, főnévnaposaink pedig az Oszkárok. Germán eredetű, az Ansgar névből származik, és angol-skandináv közvetítéssel jutott hozzánk. Istenség és dárda a jelentése. Boldog névnapot kívánok az ünnepelteknek. Egy V-motorok dallal szeretnék kedveskedni, ez a Ne Köves. Ne Köves!

szeretőbet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, áztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom. Valahol majd Zeppelinben megtalálom. Eljön, vigye őt el a tánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kislányka. Mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom. Valahol majd Zeppelinben megtalálom. Eljön, vigye őt el a tánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kislányka.

0: 6 perc múlva 3:47, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Szentpéteri Zsigmond író, műfordító, rendező és színész is volt. 1798-ban született ezen a napon. A svéd származású amerikai mérnök feltaláló John Ericsson 1803-ban, míg Robert Plunkett, francia zeneszerző, operettszerző 1848-ban született ezen a napon. Kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszónk Halasi Olivér 1909-ben, míg a Nobel-díjas amerikai közgazdász Milton Friedman 1912-ben született. Szerintem nincs köztünk ember, aki ne rajongott, vagy akár még ma is rajongana a Louis de Funès filmekért. Nos, a francia színész komikus 1914-es születésű, Bartók Béla kisebbik fia, aki szintén zongorista és mellette hangmérnök is volt, Bartók Péter 1924-ben, Antal Imre pedig 1935-ben született ezen a napon. Hát elég sok köze volt neki is a zongorához, bár a sor csúrcsa filmtora, hogy ennek következtében, tehát annak a bizonyos betegségnek a következtében nem tudta a zongorista karrierjét befutni, viszont mellette egészen más képességeivel nyűgözött le bennünket évtizedeken keresztül. Szintén ezen a napon született a Harry Potter könyvek szerzője, J.K. Rowling, angol írónő, ő 65-ös, és ma ünnepel Szabó Attila is, Kossuth Díjas népzenész, zenész a Csík zenekar tagja, ő 1968-ban született. Neki is, és természetesen önöknek, kedves születésnaposok, akik hallgatnak bennünket, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. Kálmán Imre cirkuszhercegnőjéből a következő részlet most. Önöknek szól a My Darling, Kis Diana és Dolhai Attila énekel, az Operett Színház zenekarát és énekkarát Fejfer Gyula vezényli.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott
0: születtem. Népzenék.

Az eredeti dal George Bensonhoz kötődik, viszont a 80-as években Glenn Medeiros vitte sikerre a Nothing's Gonna Change My Love For You című slágert. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. A folytatásban Csepregi Gyula csodálatos játékában élvezhetjük ezt a hírekig. Majd a következő zenei órát egy csárdás indítja, Szép a rózsám, nincs hibája Solti Károly előadásában. Olá Kálmán nézzenek a kísér, tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márt nevében is. Kovács Márton vagyok. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma, az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki pozícióra a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ központi középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton 5 évre választják ki. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az egyetemi tanulmányok melletti munkavégzés a hallgatók legfontosabb elvárása, derül ki a Corvinus

0: Egyetem felméréséből. A kutatás szerint az intézményben az alapszakos diákok több mint 50, a mesterképzést végzők pedig csaknem 70%-a dolgozik a tanulás mellett. Kiderült az is, hogy a hallgatók nagy része a diploma megszerzése után olyan állást szeretne, ahol heti 2-3 alkalommal megengedett az otthoni munkavégzés. Néhány információ az utakról. Kamionnal karambolozott, majd árokba hajtott egy autó az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán, a főváros felé a 89-es kilométernél. A kocsiban ketten utaztak, egyiküket tűzoltók emelték ki a járműből. A helyszínelés idejére a külső sávot lezárták, 8-10 kilométeres a torlódás. Baleset történt az 55-ös főúton, Szeged határában a Bajai úton a 2-es kilométernél. A főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másott mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 31-e van, péntek, 7 perccel múlt 7 óra. Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Érdemes ma is elővenni egy régi kedvencet, egy dalt, hagyni, hogy egy kis időre újra vendégül lásson bennünket a múlt legszebb pillanataiban. Legyen ez akár a Nem zörög a haraszt kezdetű nóta, ez volt a 7 nóta üzenete. Hallgassák meg a hozzá kapcsolódó néhány gondolatot, de lehet Korda György Szeptember volt című slágere is. Fanni történeteinek lesz majd a következő epizódnak a főszereplője ez a dal, és természetesen az a néző, hallgató, akinek különleges emlékeket idéz mindig fel. Lesz majd kirándulás ebben az órában, egy újabb települést ismerhetünk meg még 3:48 előtt, az óra végén pedig a Magyar Népdal kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató. Legyen a Horvát kertben Budán, Sáfár Mónika énekel a folytatásban, Csóka Gyula zenekara kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, terüs napot, jó reggelt!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: És ezek a gondolatok véletlenül sem próbálnak meg verselemzések lenni, mert hogyha visszagondolunk középiskolás éveinkre, akkor nem feltétlenül élveztük az irodalomóráknak ezt a részét, meg a dolgozatnál, vagy akár az érettséginél, amikor verset kellett elemezni. Mondjuk a mi gimnáziumi magyar tanárnőnk megpróbálkozott azzal, hogy nem elemeztette néha a költeményeket, hanem arra volt kíváncsi, hogy nekünk mi jut eszünk be róluk, de hát most egy 15 éves fiúnak mi jusson eszébe, mondjuk a Tétova ódáról, vagy a hetedikek logáról, hát úgy nagyjából konvergált a nulla felé, mert hogy azok az élet élmények és azok a tapasztalatok, adott esetben azok a csalódások, fájdalmak, vagy örömök, boldogságok egyszerűen még tapasztalati szinten nem voltak meg az embernek, aztán jöttek az évtizedek, és már egy egyszerű, mondhatnánk azt, hogy semmit mondó, kedves pajkos dalszövegbe is már annyi mindent bele tudnak gondolni, hogy Dunát lehetne vele lekeszteni, hogyha lehet ezzel a képzavarral élnünk. Nem zörög a haraszt, ez a csárdás, eheti nóta üzenetünk. Ezt is több oldalról lehetne megközelíteni. Az egyik például az, hogy van benne némi nemű kis szabadosság, azért ne legyünk képmutatók, hajlik szívem jobbra-balra, mindennek is szőke-barna, de mellette természetesen ott van az, hogy egy valakivel szeretne összekapcsolódni ez a szív, és bár a világ szája már azt beszéli, ők tagadják még a köztük lévő szerelmet. Talán a szerelemnek ez a fajta könnyedsége és szabadsága az, ami a legfontosabb üzenet ennek a nótának ma is. Nem akarjuk túl komolyan venni a szerelmet, inkább élvezni akarjuk az életet, a társaságot, a pillanatot, és igen, ott van benne egy kis játékos kacérság is. A szívünk az, ami gyakran előbb árul el bennünket, mint ahogy akár mi magunk kimondanánk az igazat. Hallgassuk meg most a nótát. Szalai Antal és zenekara kíséri 60 kis gyöngyit.

0: Örök zöldek a Dankó Rádióban.
1: Egy őshajóra szemben ülve, szemeim szárazra megtörülve,

csendesen. Ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk.

de csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a válók, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr, válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr, válunk, de csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára sincs tanul. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr, önöket kérik. De akkor már zavartan szólunk.

0: chashat me nakun Dabol dogo koyun
1: Zene és történetek Fatmiból.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A következő sorokat hűséges nézőnk a Balogh Tiborné Ibike küldte. Kedves önök értékszerkesztők, bár minden adásukat megnézem, még soha nem írtam levelet önöknek. Most eljött a pillanat. Nekem az örök kedvencem Korda György. Kiművelt hangjával, előadásmódjával már régen belopta magát a szívembe. Van egy dala, amely egy szakításról szól. Nekem még fiatal koromban megadatott, hogy átélhessem az igazi nagy szerelmet. Sajnos elsodort minket egymás mellől az élet. De képzeljék el, az elmúlt éjjel vele álmodtam. Újra fiatalok voltunk, és szerelmesek. Vajon gondol-e még rám az én volt szerelmem? Neki küldeném a Szeptember volt című dalt.
3: Köszönjük szépen, Fanni, jövő pénteken találkozunk ismét. Önök értékukasz dunatv.hu az e-mail cím, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 a posta cím, hogy legyenek további üzenetek és kedves megható történetek. Korda György, tehát a folytatásban a Damkó Rádióban.

0: 5 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
0: Érdvárosa az agglomerációban Pest megyében találjuk, a 22. kerülettel határos település, 79 óta város, 2006 óta megyei jogú város, közúton és vasúton is meg tudjuk közelíteni. Ha valaha gondolkodtak azon, hogy mit jelenthet Budapesten a Hamzsabégi út elnevezés, akkor lerántjuk a leplet, hogyha valaki még nem hallotta volna, törökül ezt a területet Hamzsabégnek hívták egykoron, németül Hasselbeck, horvátul pedig Anzabeg az elnevezése. Területe már az őskorban is lakott volt, a neandervölgyi ember vadásztelepét, pattintott kőeszközeit a 60-as években fedezték fel a régészek a Fundoklia völgyben, ahol egyébként mintegy 25 védett növényfaj fordul elő, és több védett gyíkfajnak és cickányfélének nyújt menedéket, de előfordul még itt az erdei sikló is. Feltétlenül érdemes a Kakukhegyet és az érdi magas partot is felkeresni, hogyha itt járnak. Zárójeles megjegyzés. A Sánchegyen egy bronzkori földvár nyomai láthatók, ahol később a rómaiak is őrtornyot tartottak fenn. Kissé távolabb, Szászhalombatta felé, kora vaskori, úgynevezett Kunhalmok néven ismert halomsírmező található. Az ófalusi római út pedig a hajdani légiók által járt hadi útra utal. A területen a honfoglalás követően több falu is kialakult, de később a török időkben ezek közül több elpusztult, elnéptelenedett. A törökök persze ebben az időben nem voltak tétlenek, a már említett Hamzsabég a 16. században egy palánkvárat építetett. A legenda szerint egy bizonyos Szapári Pétert ez a Hamzsabég fogságba vetett, utána azonban nagyjából Buda visszavívásakor fordult a kocka, és Hamzát vezették fogolyként Szapári elé, ő azonban keresztényi könyörületességből megkegyelmezett neki, és szabadon engedte egykori kínzóját, a török pedig, aki félelmében már kiitt a méreg gyűrűje tartalmát, megrendülve ezen a hihetetlen nagy lelkűségen, élete utolsó perceiben még felvette a kereszténységet. Említsük még meg Illésházi József nevét, aki igaz, hogy csak rövid ideig volt Érd birtokosa, viszont talán egyike volt azoknak, akik a legtöbbet tették a település szépítéséért. 1774-ben toronnyal bővítette a Szent Mihály templomot, emeletet építetett az új plébánia házra, a 6 harangból 2 nagy harang elkészítését finanszírozta, emellett elkészítette Nepomuki Szent János és Szent Valburga szobrát is, az újjáépített kastélyban pedig egy kis kápolnát alakított ki. A kastély történetéhez még az is hozzátartozik, hogy a 20. század első felében a katolikus egyház kezébe került, jezsuita papnevelő, utána apáca zárda volt, majd 40-től a front megérkeztéig az ország első kalott népfőiskolája működött a falai között. A háború idején hadikórházként használták, majd hosszú ideig gazdátlanul kallódott, és végül miután építő elemeit jó részt széthorták, ez a pótolhatatlan műemléki érték 71-ben lebontásra került. Érden a jutartás mellett a szőlőtermesztés is hagyományosan jellemző volt, a filoxéra vész miatt sajnos lehanyatlott, és helyére az őszibarasz termesztés lépett. A borászat megmaradt mementója az ófalusi, egykori római hadiút mentén kiépült pincesor. Ha már említettem Ófalut, akkor egy picit foglalkozzunk vele, ezért történelmi központja a Duna ölelésében találjuk, és itt van a város leghíresebb nevezetessége, a Hamzsabég minaret, egyike a török hódoltság idejéből Magyarországon megmaradt néhány minaretnek. A Szent Mihály templomról már szintén tettem említést, emellett Kutyavár is, egészen különleges, Érd legrégebbi 15. századi gótikus építménye, a legenda szerint Hunyadi Mátyás építette vadászkutyái és azok gondozói a kutyapecérek számára, ma már csak romjai láthatóak, igazából nem tudni, hogy valóban Mátyás király építette, vagy éppenséggel az Elbenyi testvérek. Érd keleti határában találjuk a Dunához illeszkedő partszegélynél egy mintegy 9 km hosszúságban elnyúló szigetet, ez a Belicai sziget. 93-ban Érd első okleveles említésének 750. évfordulóján adták át a híres harangjátékot, amelynek 12 harangja 45 dallamot szólaltat meg a himnusztól az örömódán át egészen a varázsfuvoláig. az érdi főtéren találjuk, a polgármesteri hivatal épülete előtt. Érd kulturális élete is gazdag, az érdi bukovinai székely népdalkört kell feltétlenül említenünk, róluk egyébként kicsit többet is megtudhatnak majd, abban a kis videóban, amelyet műsorunk után a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán tekinthetnek meg. Érdet is látni kell, akár többször is visszatérni, nagyot sétálni, kirándulni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy bennünket hallgatnak. Szóljon a következő dal önöknek a Dankó Rádióban.

szerűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A 8 órai hírek előtt a Magyar Népdal Kincstárból Tallóz dr. Juhász Katalin néprajzkutató, a következő zenei óra első felvétele a fonográf slágere 1974-ből, ez a Mondd, hogy nem haragszol rám.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: tudnék, hogy már...
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Már 4 alkalommal hallhattak Tóth Lilla népzenész, népdalénekes, népzenetanár, népzenekutató, zengalélek programja kapcsán a nyírségi, hajdúsági és bihari népdalkincsről, valamint arról, hogyan lehet újra élővé tenni az archívumokban rejtőző dalokat a saját szülőföldjükön. Hogy mit jelenthet számunkra a népdal, azt Tóth Lilla nagyon jól összefoglalta debreceni TEDx előadásán. Idézem. Az életünk minden szeletét ki tudjuk énekelni. A kitörő örömöt, a féktelen mulató lendületét, de ugyanakkor a fájdalmat, a veszteséget, a bánatot is. A magyar népdalok éneklése egy kulcsot ad a kezünkbe, hogy az évszázadok alatt generációk által csiszolt dallamok és szövegek között megtaláljuk a hozzánk közelállót, és ezáltal formába önthessük az érzéseinket. A hagyományos kultúrában mindenkinek megvolt a kedves dala, a kedvenc nótája. Nem egy olyan dalról van szó, amit szívesen hallgatott meg a zenekar előadásában, vagy egy zenelejátszó eszközön keresztül, hanem az a dal, amit ő maga legszívesebben énekelt. Az évek során a dallam vagy a szöveg formálódhatott is. Legtöbbször ezek a változtatások nem a tudatos szerkesztés igényével történtek, hanem az énekes az aktuális élethelyzetére igazította a dalát. A kérdésre, hogy a nagyszüleink vagy az ő nagyszüleik miért énekeltek sokat, a választ legszebben talán András Falvi Bertalan fogalmazta meg. Mert a dal szükségletből született. Az emberi lélek egészségének biztosítéka. Nem műsor, nem szórakozás vagy szórakoztatás, hanem elemi igény. Kenyér a lélek éhségére. És most halljuk magát Tóth Lillát.
2: Sokáig nehezemre esett válaszolni, hogyha valaki megkérdezte, hogy melyik a kedvenc népdalod. Mint egy 300 000 magyar népdal közül egy legkedvesebbet kiválasztani, szinte lehetetlen feladatnak tűnik. De ma már tudom a választ. A doktori kutatásaim során találtam rá dr. Pap János etnográfus hagyatékára, ezen belül pedig 770 hajdúsági népdal felvételére, és ezek között vannak az én kedvenceim is. 2 hajdúböszörményi népdal. Úgy vélem, hogy nem véletlen, hogy ezek a dalok állnak hozzám a legközelebb, hiszen én magam is hajdúböszörményi vagyok.

0: úgyis oda jössz, te babám, megveszel. Hazaviszel, az ágyadra leteszel.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Itt van, utána jött.
3: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márt nevében is. Kovács Márton vagyok. Országszerte 3. fokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapokkal és hősölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a százhalombattai Dunamenti erőműben. Az üzembehelyezési munkálatokat ma kezdik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagy része ellenzi annak alkalmazását. Hozzátette, országosan a gazdálkodók több mint 66%-a szerint le kell állítani a jégkármérséklőket. Több dunántúli megyében azonban az érintett termelők többsége bízik a rendszerben, ezért ott a további használat mellett döntöttek. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapig kedvezményes belépőkkel várja a látogatókat. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi bringa pályát jövő csütörtökön és pénteken. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli pályát kezdők, gyermekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525

0: 5 méteres Ámos-hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 26-27 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem várható. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másott mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot kívánok, a Damkó Rádiót hallgatják. 2026. július 31-e van péntek, 8 óra múlt 8 perccel a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak a folytatásban is. Hamarosan egészségpercek, főzőcske, de okosan 3:49 előtt nem sokkal, és muzsika minden mennyiségben, nóták, árok-árok, demélyárok éneklik Dóka Zsuzsa. Elmegyek az életedből, ezt a hallgatót Bétót Magda előadásában hallgatjuk meg. Reggeli világzenénk a Quimby Sehol se találnak című dalának parnograsztos feldolgozása, az operettek közül pedig Kálmán Imre Montmartre Ibolyáját választottuk, ebből a búcsú duettet, ezen a felvételen Lukács Anita és Vadán Zsolt előadásában. Elsőként pedig már is szóljon a három sós perec Szegedi Krisztina előadásában Berki Péter és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Brescia buona, occori tende non sola. Ridicava il popolo che se vissa, vila, voloccia, finte, vissa, per papa di lago, Brescia buona, occori tende non sola.
1: 8:49, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetében 66 esetben már a 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter. A szakemberek rendkívüli védekezési fokozatban végzik a munkát, és éjféltől már életbe lépett a 3-fokú hőség riasztás. Jelentős egészségügyi megterhelést jelent mindannyiunk számára a tartós hőség, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját, a hozzátartozói egészségére, és hogy ne hunjuk be a szemünket akár a lakókörnyezetünkben, vagy az ismerőseink között, hogyha tudjuk, hogy valaki veszélyben van, akkor figyeljünk rá, és természetesen a szükséges segítséget meg tudjuk adni. A fokozott verejtékezés ilyenkor a folyadékvesztés mellett az elektrolitvesztés veszélyét is magában hordozza. Ez vezethet kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához is. Sajnos ez a több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai, a szellemi teljesítő képességét is az embernek, a koncentrációra is nagyon negatív hatással van, itt a közlekedőkre gondolok elsősorban, fokozza a fáradékonyságot, és természetesen a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is magában hordozza. Kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, még akkor is, hogyha az ember adott esetben nem érzi az égető szomjúságot, mert idősebb korban valahogy ez az érzékelésünk lecsökken. Javasolják a szakemberek, hogy elsősorban vizet fogyasszunk, az alkoholt mindenféleképpen javasolt kerülni, illetve a kávézás sem szerencsés ilyen esetben. A legmelegebb időszakokban, tehát 11 és délután 3 között, ha csak lehet, az ember tartózkodjon hűvös helyen, és mindenképpen mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet, tehát a kertbe semmiképpen se kapirgáljon ilyenkor. Amennyire lehet, szellőztessük át a lakásokat hajnalban, amikor ilyen 24-25 fok környéki a hőmérséklet, a rendszeresen szedett gyógyszereinket pedig feltétlenül tároljuk a betegtájékoztatón előírt hőmérsékleten, ugyanis erről már volt szó korábban is műsorunkban, bizonyos gyógyszerek stabilitását a magas hőmérséklet befolyásolhatja, és még egyszer a legfontosabb, hogy figyeljünk a többiekre is, már egyetlen telefonhívással lehet, hogy életet menthetünk meg, úgyhogy csörögjünk rá egy régi barátunkra, ismerősünkre, hogyha megtehetjük. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Ima a hazáért! Újvári Marika énekel most a folytatásban. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísér.

Igazán jót csak minőségi alapanyagból lehet készíteni, ezt tudja mindenki, aki már életében előállított bármit is. Legyen szó akár egy dísztárgyról, akár egy ételről, de lehet szó egy zenei feldolgozásról is. A Quimby Sehol Se Talállak című dala már a megszületése pillanatában nehezen volt bekategorizálható. Hát még így a Parnograsz feldolgozásában egészen különleges élményt kapunk. Reggeli világzenénk a Sehol Se Talállak feldolgozása, este 9-től pedig még több világzene a Dankó Rádióban. Hallgassák majd Népek Dalai című műsorunkat ma is.

Két dal jutott eszembe, mindjárt el is mondom, hogy miről. Az egyik a Nekem a Balaton a Riviera, a másik pedig az Ó, mely sok hal terem ad nagy Balatonba. Utóbbit Kodály Zoltán gyűjtötte két helyen is, képzeljék el, Alsószecsén még 1912-ben és Bakonybélben 1922-ben, és a két változatból alkotta meg a bordalt a Hári János első felvonásában, végül ez terjedt el. Ma van július 31-én a Természetvédelmi Őrök Világnapja, és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezésére 2004-től a Balatoni Halak Napja. Azért született a kezdeményezés, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire. Na vajon mit fogunk készíteni nem sokára a konyhában? Egyelőre még csak képzeletben, gondolom már vannak tippek erre vonatkozóan, nem sokára kiderül. Csendesen, csak csendesen most Várnai Adrián énekel, Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér.

much, my

0: Egy perc múlva 3:49, na vajon milyen balatoni ételt készítünk?
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Hamár, homár, legyen kövér, juhé, legyen eszetek, aki ma keszeget eszeket, az kevés, kevés, mint sümben a dajer éppenséggel nem, mert hogy a legtökéletesebb balatoni keszeget fogjuk elkészíteni. A lényege pedig az, nagyon sokan félnek a szálkától, hogy nagyon sűrűn kell beírdalni ilyen 2-3 milliméterenként a megtisztított halat. Alaposan érdemes besózni, úgy, hogy a sóból a hal belsejébe is jusson. 4 halacskához nagyjából 3 keresztfokhagymát érdemes összezúzni, emellé lehet friss petrezselymet aprítani, egy csipet sót, és az egészet egy kevés olajjal összekeverni, és ezzel a keverékkel kívül-belül bedörzsölni a halat, és most jön a trükk, a szokásos paprikás lisztet adott esetben még meg lehet bolondítani egy kis zsemlemorzsával is, és ebbe hempergetjük bele a keszegeket. Nagyon fontos, hogy mindig forró olajban süssük ki, utána pedig csepegtessük le róla az olajat. Hogy ki mit kínál mellé, az családja válogatja, lehet természetesen friss, ropogós fehérkenyér, akár kovászos uborka. Na és azt se feledjük el, hogy szokták mondani, hogy a hal szeret úszni, az önök fantáziájára bízom, hogy mivel öblítjük le utána. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó muzsikát kínálok mellé. Kálmán Imre Mommár szívójájából a búcsú duettet hallhatják most. Ezen a felvételen Lukács Anita és Vadán Zsolt énekel, az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, hamarosan 9 óra következnek a hírek, addig Balogh Kálmán és a Méta együttes muzsikál, a következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás, Erre szaladt fészkel a fecske, Bányai Márton énekel, Patai Zoltán és zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus operaéneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a százhalombattai Dunamenti erőműben. Az üzembehelyezési munkálatokat pedig még ma elkezdik. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sport, pályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírja a kerendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett fogyasztás miatt. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Új szakmai ajánlással segíti a fekvőbetegellátó rendszerek felkészültségét a hőhullámokra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak az egészségügyi központoknak, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint a zavartalan működést. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezetek között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. A jövő évi bértárgyalásokat már decemberben megkezdik. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. A tavalyi év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Előzetes letartóztatásba került a Medzsugori kegyhely megrongálásával gyanúsított férfi. A 31 éves lengyel állampolgárt még kedden fogták el. Ügyvédjén keresztül beismerte, hogy ő rongálta meg a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Ha bűnösnek találják, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Első alkalommal érkeznek Romániába Assisi Szent Ferenc erekéjei. A rendalapító középkori szerzetes földi maradványait ma délutántól vasárnap estig a nagyváradi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni a Szent Halálának 800. évfordulója alkalmából. A program részeként szombaton este ünnepi szentmisét mutat be Böcskei László, nagyváradi megyés püspök, a helyi Ferences szerzetesekkel közösen. Jelenleg 24 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, mindenütt süt a nap. Fokozódik a kánikula, eső továbbra sem várható. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokon.

0: Erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. július 31-én, pénteken 6 perccel 9 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Micsoda muzsikák szólnak, valamit súgok magának, énekli szőlősi emese. Hullámzik a búzatenger, ezt a nótát Cselényi József előadásában hallgatjuk meg. Az örökzöldek között Szécsi Pán sláger, Hós János felvétel is fölcsendül, és természetesen Dankó klubos koncert felvételek is, örökzöldek cigányzenekari kísérettel. Földes Tamás pedig egy zseniális színész és énekes, azért nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy 17 évesen a tajói építő táborban egy egyszemélyes, egyórás monodrámát adnak elő, még egyszer mondom, 17 évesen már akkor tudtuk, hogy Tamásból egészen különleges művész lesz. A Hegedűs a háztetőmből hallhatnak részletet most, ez a Ha én gazdag lennék. Tartsanak továbbra is a Derűs napot!
1: Én édes Istenem! Tudom, hogy a szegénység az nem bűn, de nem is dicsőség. Hát felbomlana a rend, összedőlne a világ egyszer, rám is rám mosolyogna a szerencse.

0: Születésnapos, névnapos, házassági fordulós köszöntő, ballagásra, bármilyen családi eseményre örömmel állok rendelkezésre. Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, ez a posta címünk, dankoradio@mtva.hu. Az e-mail címünk, de ott van a Dankó Rádió hivatalos, illetve a Hajdú Tiboros közösségi oldal, ahol üzenetben várjuk a jelentkezéseket. Judit is e-mailben ért el bennünket, remélem, hogy volt kolléganőjét, barátnőjét, Bözsikét fel tudjuk most köszönteni.
1: Igen, tessék.
0: Jó reggelt kívánok, Bözsikével szeretnék beszélni, Hajdú Tibor, Dankó Rádió.
1: Jó napot kívánok, egy pillanat rögtön adom, de remélem kedves hangosan beszélni, mert egy kicsikét nagyot hall, jó?
0: Hogyne, kiabálok majd, köszönöm, akkor ön a kedves lánya?
1: Nem, a húga vagyok.
0: Értem.
1: Én csak 84 éves vagyok.
0: Puszilom önt is, köszönöm.
1: Hárman vagyunk lányok, úgyhogy így 92, 86 és 84.
0: Drágáim,
1: de örülök. Úgyhogy érünk még mind a hárman.
0: Nagyon örülök, jó, hogy hallom önt is, akkor Bözsikét várom a telefonhoz.
1: Igen, adom, köszönöm. Egy pillanat, igen. Dankó Rádió. Halló,
0: csókolom.
1: Márkus, mi vagyok?
0: Csókolom, drága Bözsike, tetszik hallani engem jól?
1: Jól hallom, igen, most jól hallom.
0: Hajdú Tibor vagyok, és azért keresem, mert Judit Kispestről, a Mészárosné, a volt kolléganője. Tetszik tudni, kiről van szó?
1: Igen, a drága kis Jutkám. Nagyon szerettük egymást, mint kollégák.
0: Hol tetszettek együtt dolgozni?
1: A Gyöngyös óvodába, itt a 13. kerületbe.
0: Aha, értem, és most is ott tetszik lakni, ugye, a 13-ban?
1: Igen, én ilyen megrögzött angyalföldi vagyok, tetszik tudni.
0: Értem. Drága Bözsike, nagyon boldog születésnapot kívánok önnek.
1: Nagyon köszönöm, hogy ilyen kedvesek.
0: És ha minden igaz, akkor a kedvenc nótája a Hullámzik a búzatenger, ugye?
1: Az volt az igazi nótám, az életemnek a nótája.
0: Édesem, örülök, hogy beszéltünk, ezt játsszuk le, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse.
1: Köszönöm szépen a kedvességét.
0: Csókolom, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, minden jót.

0: Laci bátyámat remélem Nagy Szaláncban megtalálja. Születésnapos köszöntésünk most. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, Laci bátyám! Hajdú Tibor, Dankó Rádió!
1: Tudom!
0: Hogy indult a mai napja?
1: Jó kezdődött!
0: Mi a helyzet Nagy Szalánszon? Ott is nagyon nagy a kánikula?
1: Itt is 31 fokok vannak, most jelenleg 25 fok van.
0: Laci bátyám, legjobb lenne éjfélkor a bálteremben, a hűvösben kibírni az ilyen kánikulát.
1: Hát, tudom, a Dóri József dalászítem, ezek a énekeseim.
0: Ezt fogjuk lejátszani majd. Isten éltessen, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt. Vigyázom magára, és nagyon boldog születésnapot.
1: Üdvözlöm a rádiósokon, mindenki.
0: Átadom. Köszönöm szépen. Minden jót.
1: Viszont.

Műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es Pest felé vezető oldalán Tatabánya közelében. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják ott az átterelt sávon. A 49-es kilométernél lépésben el lehet haladni a jármű mellett. Budapest irányába már több mint 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, annak érdemes személyautóval az 1-es főút felé kerülni. A hétvégi kamionstopp időtartama pedig a következőképpen módosul. Holnap délután 3 és este 10 között, valamint vasárnap reggel 6 és 10 óra között lesz érvényben. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra. Két összeillő ember, Szécsi Pál felvételre fogok már is.

Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

60-as évek elejétől komoly részese volt a régi hagyományos tánczenei stílus felfrissítésének, és 61-től évtizedeken át meghatározója volt a magyar könnyűzenei életnek szerzőként és előadóként is, ikonikus napszemüvegével pedig szerintem bárhol felismerhető volt, hogyha sétált az utcán, egészen hihetetlen, hogy már nincsen közöttünk. Pályer Öcsi, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 10 óra után Aranylemezek című műsorunkban Töldi Kriszta természetesen megemlékezik majd Pályer András születésnapjáról, hiszen 1941-ben ezen a napon született. 3 dalt is hallhatnak majd tőle, a Szélmalom című felvételt, a Minden jót Mónikát, és az Annyi arc ismerős című gigantikus lágert. Mellette persze szólnak majd a következő 2 órában is az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar felvételei. Most is részlet az István a királyból, Varga Miklós énekel.

Székesfehérvári, Mányi és Soproni Dankó klubos felvételek a folytatásban. Derűs napot kívánok! Csopak, Somló, Badacsony énekli Kalina Enikő és Dócs Péter, nem sokára ezem a Mihály szerzeményét. Tiltsa meg! Ezt az örökzöldet Bokor János előadásában hallgatjuk meg. Most pedig Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét, az Engem nem lehet elfelejteni című dalt a zseniális Vojtági előadásában játszom. Tordai Zoltán és zenekar a kísér.

Kérem tisztelettel, kifejezetten halas napot tartunk ma, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ugye a balatoni halakkal is foglalkoztunk, most a folytatásban pedig a Kőrösben található tükrös pontról, a bihalugrai tükrös pontról hallhatnak. Kicsit részletesebben Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Vecsei H. Miklós színművésztől. 10 órakor a híreket követően Aranylemezek című műsorunk indul Tölgyi Krisztával, utána Jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától pedig Gáz Zoltán teljesíti a kívánságokat. Hétvégén reggelente Nádas Györgyel ébredhetnek, tematikus hétvégénk főszereplője pedig az egyik karcagi nótás fiú, bocsánat, hogy ezt a jelzőt használom, de nagyon sok tehetséges művész származik Karcagról, Kolostyák Gyula is. Nem csak a felvételeiből válogatunk, hanem természetesen rövid interjú részletekben is jobban megismerhetjük a művészt, és egy picit hadd kalandozzak el már egészen hétfőig, ugyanis meglepetést tartogatunk. Hétfőn is egész nap érdemes hallgatni a Dankó Rádiót, de délben tágra nyílt füleket javaslok majd. Meglepetés érkezik. Mai műsorunkat is, hogyha van kedvük, akár részleteiben vagy egészében újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT, Forti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő vett részt a munkában. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Szép hétvégét, hétfőn reggel várom önöket ismét. Derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről vármegyére. Békés.
1: Békés tájhala, Biharugrai tükröspont. Ha halra lehet ilyet mondani, akkor ez a vízi állat kifejezetten szép és formás. Jellemzői: hátpikkely soros, tükrös pikkelyezettség. Háta zöldes-barna és szürkés árnyalatú. Oldala narancssárga-sárga, hasa sárga-sárgás-fehér. Gyakori rajtuk az élénk narancssárga beksics folt. Fejét apró bajusza teszi izgalmassá. A Békés vármegyei Biharugrán 1930-ra a Korhusz család halastavat épített, melyen tógazdasági haltenyésztést folytatott. Ehhez szükség volt jó minőségű ponty anyahalakra, amelyeket ekkor külföldről hoztak be. 1962-re már 2000 hektáron folyt a haltenyésztés Biharugrán. Ehhez az egynyaras ivadékot továbbra is természetes ivatással állították elő. Az 1980-as évektől Magyarországon minden nagyobb halgazdaság áttért a sokkal hatékonyabb, mesterséges szaporításra. A saját fajta kialakításának az alapja, hogy olyan nemes pontyok kerüljenek kiválogatásra, amelyek az adott területhez a legjobban alkalmazkodnak. A majdnem 100 éves munka eredménye a Biharugrai tükrös ponty. Az Országos Mezőgazdasági Minősítőintézet 2001-ben tájfajtának nyilvánította a Biharugrai tükrös pontyot, amellyel az ország más részein is szívesen foglalkoznak a haltermelők. Elégedettek vele a horgászok, húsából remek ételeket készítenek itthon és külföldön is.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló.

0: az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelnünk. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapokkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 watton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterheltsége tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor Százhalombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. A szakemberek várhatóan már ma elkezdik az üzembehelyezési munkálatokat, hazánk második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű létesítményében. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni. Hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltöttek. Példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő 100 000 forintban maximálná a kiszabható bírság összegét, és lehetővé tenné, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elrendelje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány szeptember végéig dolgozzon ki jogalkotási koncepciót azok rehabilitására, akik amiatt vesztették el állásukat, hogy nem oltatták be magukat a koronavírus ellen. Kismértékben csökkent a természetes fogyás az elmúlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest. Júniusban 5790 gyermek született, és több mint 9150 halt meg. A tavalyi év azonos hónapjához viszonyítva a születések száma csak nem 2,5, a halálozásoké pedig 3%-kal mérséklődött, még a házasságkötéseké 9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Több mint 60 embert elfogtak. A rendőrök ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek. Emellett köztisztasági szabályok megszegéséért, valamint közterületi alkoholfogyasztásért is büntettek. Karbantartás miatt a hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a megszokott rendben közlekednek. Jelenleg 27 és 35 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-32 fokot mérnek, mindenütt süt a nap. Fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
2: Ezek.
4: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mára is változatos összeállítással készültünk, aminek az első részében olyan dalok szerepelnek, mint például a Játszmék, az Egyedül a tóparton, a Látott szerelem mit tettél, a Földvár felé félúton, az Asszonykám adj egy kis kimenőt, a Minden jót Mónika, vagy éppen a No Miss Komár László.

A szerelem. Hát persze, hogy mi más. Ez köti össze a következő három dalt az aranylemezekben, de tudjuk, a szerelemnek sokféle arca van, így a dalok is eltérő hangvételűek lesznek. Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeménye a 34. dal az elhagyatottságtól való félelmet fogalmazta meg Zorán előadásában. Utána Ambrus Kiriének Lipintér Károly és Kollár Ágnes Valami kevés nekem is jár című dalát. Végül pedig Katona Kláris lágere, a Játsz még feldolgozása hangzik el, amit a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban 2023-ban Gubik Petra elő.

A 60-as években Németh Lehel, majd a 80-as években Komár László tette slágerré, Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton, vagy ahogyan szintén ismert a Reszket a hold a tóvizén című dalt. Az Örökzöld aztán 1996-ban újra népszerűvé vált, amikor a Csini Baba című filmben Bársony Attila is elénekelte. Utána Cserháti Zsuzsa előadásában Nagy Tibor és Szenes Iván szerzeménye A látott szerelem mit tettél csendül fel az aranylemezekben.

0: Gyakran mondják, hogy nincs értelme azon gondolkodni, mi lett volna, ha. Én azért örülök, hogy Bródy János elmorfondírozott egy elszalasztott lehetőségen, hiszen ebből született meg a Földvár felé félúton című dala, amivel folytatjuk az aranylemezeket.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Februárban volt 100 éve, hogy bemutatták a Csókos asszony című operettet, amelynek a népszerűsége egy évszázad alatt sem csökkent, hiszen gyakorlatilag az összes dala örökzöldé vált. Ma egy archív felvételről Bilicsi Tivadar és az Állami Hangversenyzenekar előadásában elevenítjük fel Czerkovics Béla és Szilágyi László Asszonykám adj egy kis kimenőt című szerzeményét. Ám előbb még az Esős vasárnap című filmzenéjeként született, majd örökzöldé vált dal. Fényes Szabolcs és Szász Péter Fogj egy sétapálcát című örökzöldje hangzik el az aranylemezekben, Vámosi János és a Stúdió 11 zenekar előadásában.
1: Fogj egy sétapálcát és légy vidám, kösz a nyakkendődből csokrot komán, a mellényed is pepita, szíved már is veri a Dix.

nekem, hogy minden jogomnak pucs. Ha elkívánkozom, épp úgy siránkozom, mint a többi nagy papucs.

마늘. 이시겁던 마라 애꿀과 초라라 거북을 쳐지면은 오이죠.

0: Az aranylemezekben Pályár Andrásra emlékezünk, aki 85 éve 1941. július 31-én született, de sajnos már 2011 óta nincs közöttünk. Az Emerton díjas dalszerző, énekes, gitáros, előadó művész, a népszerű öcsi egy archív rádióinterjúban elevenítette fel a gyerekkori zenei emlékeit.
1: Azok az igazi jó dalok, amik úgy belülről fakadnak, lendületből születnek. Énekes szerző vagyok, kezdet-kezdetén inkább szerző voltam, aztán lettem énekes szerző, aztán énekesnek könyveltek el. Családban mindenki gyógyszerész volt, úgyhogy logikus, hogy zenész lettem. Apám egy elég muzikális, bohém ember volt, másik szobában állandóan szájharmonikázott, ettől én valószínűleg megszerettem a zenét, és későbbiek folyamán hát elég jól reagáltam mindenféle zenei dologra, rádióra, lemezre. Kis gyerek voltam, olyan 2-3 éves, és föltöttek édesapám még egy lemezt a lemezjátszóra, akkor oda mentem, és mint Roberto Benci elkezdtem vezényelni már a kész műveket. Hát mondjuk ez volt az első zenei megnyilatkozás, aztán későbbiek folyamán beirattak egy zongora iskolába, úgyhogy közben nem volt zongorám. Tehát elég nehéz úgy zongorázni, megtanulni, hogy az embernek nincs zongorája, igaz? Na, elég az hozzá, hogy úgy jártam zongora órákra, hogy gyakorolni a szomszéd lakásba kellett minden délután átmennem, megkaptam a kulcsot a szomszédnénitől, és ott klavíroztam. Czövek Ernát játszottam, amikor egyszer csak hát betoppant a néni, hogy hát Andriskám, holnaptól kezdve nem tudom neked odaadni a kulcsot, mert eladjuk a zongorát. Hát mondom, hát hogy hát miért tetszik eladni? A lányom férhez megy, és kell a pénz staffírunkra. Hát így maradtam zongora nélkül.
0: Pályár Andrást hallották egy archív rádióinterjú részletben, most pedig három örökzöld felvételével emlékezünk rá az aranylemezekben. Elsőként Michel Legrand Oscar-díjas filmslágerének magyar változata a Szélmalom hangzik el Bradány Iván szövegével. Utána az 1972-es Táncdalfesztiválról idézzük fel Ulman Otto és Gédénes György Minden jót Mónika című dalát, amit a közönség juttatott tovább a döntőbe. Végül pedig Pályár András és egyik legközelebbi barátja S. Nagy István dalszövegíró egyik közös szerzeményét, az Annyi arc ismerős című dalt hallgatjuk meg a Stúdió 11 és az Express együttes kíséretével.

Visszafüreden FM 105,2. A Magyar Zene.

Az aranylemezek első részét Faragó Judy István gitárfeldolgozásában a Csini Baba című táncdallal zárjuk. 11 óra után pedig Kovács Kati indítja a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterheltsége tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök ezekben a percekben Százhalombattán 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggel. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka figyelmeztetés ellenére 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtoskocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek sem töltődnek. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. Az ország nagyobb részén szüneteltetik az úgynevezett Jäger technika használatát, mivel a felmérések szerint a gazdák többsége ellenzi a technológia alkalmazását. Néhány dunántúli megyében azonban további használat mellett döntöttek a megkérdezett termelők véleménye alapján. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Hétfőtől ismét fizetős lesz a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében Budapest szerte mintegy 3000 embert igazoltattak. Több mint 60 embert elfogtak. A rendőrök ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek. Emellett köztisztasági szabályok megszegéséért, valamint közterületi alkoholfogyasztásért is büntettek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról, jelenleg 30 és 35 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 32-33 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem várható. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. 11 óra 4 perc.
2: Aranylemezek.
3: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Alig néhány hete érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt a jellegzetes, rekett hangjáról ismert, világhírű velszi énekesnő Bonnie Tyler, aki többször járt Magyarországon, idén nyáron is fellépett volna egy fesztiválon Szegeden. Az ő emlékére is szól most az It's a Heartache című slágere magyar változata, Szívfájdalom címmel, melyhez Kovács Kati írta a dalszöveget, és ő is adja elő.
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

0: percek. Az örök zöldek otthona a Dankó rádióban. Hétközön 10-től délig aranylemezek.
1: Nem filmcsillag volt Rómában Marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az első volt a sorba,

0: Az elmúlt percekben Nyerte Zsuzsa és Soltész Rezső énekelte Ábrahám Pál operettje, a Bála Savoyban egyik örökzöldé vált szerzeményét. A változatosság jegyében pedig 1994-ből Lehr István és Horváth Charlie Nézz az ég felé című szerzeményével folytatjuk az aranylemezeket Charlie előadásában.
1: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik

Fiatalon szerintem mindenki talál saját magán valami kifogásolni valót, a testsúlyán, az orrán, a homlokán, a bőrén, a haján, vagy ki tudja hol. Valahogy sosem voltunk elégedettek, amikor a tükörbe néztünk. De aztán, ha kicsit idősebben rápillantunk a régi fényképekre, szívesen visszautaznánk az időben, és megráznánk a fiatalkori önmagunk vállát, hogy ezek jelentéktelen apróságok, hiszen ezekből ma már semmit sem érzékelünk, inkább azt mondjuk, hogy olyan szépek voltunk. Ez a címe Dés László és Nemes István szerzeményének is, amit 1994-ben a Patika című tévésorozatban Somló Tamás énekelt el. Mindjárt meg is hallgatjuk, de előbb még Kovács Erzsi és a Körmendi Együttes előadásában hangzik el Vécsey Ernő, Gédénes György és Halász Rudolf szerzeménye, a Zsákba macska minden nő az aranylemezekben. Csá, csá, csá. Zsákba

0: tudom el, hogy züsekő, zsákba macska minden nő. Csa, csa, csa.
1: A magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

A harmadik Táncdalfesztiválon 1968-ban három dalnak adott a zsűri első helyezést, és szintén három szerzeménynek második helyezést, míg a harmadik helyezést nem adták ki abban az évben. Az aranylemezekben most az egyik második helyezettet hallgatjuk meg, amely később a Mézga család különös kalandjai című rajzfilm sorozatba is bekerült, amelynek ugyanaz volt a zeneszerzője, Deák Tamás. A Sose fájjon a fejed című dalt Fülöp Kálmán szövegére írta, és Harangozó Teri előadásában vált belőle előbb sláger, majd örök.

Fényes Szabolcs és Romhányi József örökzöldje, a Nékem csak Budapest kell következik az aranylemezekben, ezúttal Pintér Tibor színművész előadása.

Ne felejts el emlékezni, kéri a következő örökzöldben a Gemini együttes, és ennek a kérésnek minden nap igyekszünk eleget tenni az aranylemezekben, hiszen emlékezünk azokra a művészekre is, akik sajnos már nincsenek közöttünk. A Gemini felvétele után Fenyő Miklós előadásában hallhatják a Volt és Lesz című szerzeményt.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek végéhez értünk, ma is ezen a héten a Jereb együttes egyik felvételével búcsúzunk. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy jól érezték magukat és hétfőn délelőtt is velünk tartanak. Tölgyi Krisztina szerkesztő műsorvezető vagyok és további jó szórakozást kívánok a Jó ebédhez szól a nótához, majd 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkhoz, amelyekkel Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán és Nemesni kíván. Önöket. További kellemes napot, jó hétvégét, és a hétfői találkozásunkig, ami már augusztusra fog esni, jó Dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pátráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12

0: Ő emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásánál biztosít. Jelenleg rendben zajlik, rendben üzemel az energiaszolgáltatás a paksi erőmű. 2000 helyett 960 megawatton termel. Az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterheltsége tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Új szakmai ajánlással segíti a fekvőbetegellátó intézmények felkészültségét a hőhullámokra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak az egészségügyi központoknak, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint a zavartalan működést. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. 100 000 forintban maximálnák a kiszabható bírságot, és lehetővé tennék, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány szeptember végéig dolgozzon ki egy jogalkotási koncepciót azok rehabilitására, akik amiatt veszítették el állásukat, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Várostörténeti előadással, emlékműsorral, hadtörténeti beszélgetéssel emlékeznek Petőfi Sándorra Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és szülővárosában Kiskörösön. A ma délutáni események a költő halálának 177. évfordulójához kapcsolódnak. Az érdeklődők megismerhetik a Petőfi kultusz alakulását a 19. századtól napjainkig, a költő katonai pályafutását, szabadságharcos szerepvállalását és élete utolsó időszakának eseményeit. Jelenleg 30 és 30 fok, 36 fok közötti a hőmérséklet az országban, délután 34-39, késő este 21-32 fok várható.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A lélektan első tétele, hogy a látszat csal. Utolsó tétele, hogy a látszat nem csal. Osváth Ernő szerkesztő író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 31-én is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A nyár és a kánikula kellős közepén, remélem így délidőtájban Önök is árnyékban vagy a lakásban vannak, és éppen a Dankó Rádiót hallgatják. Hát akkor énekeljünk együtt, a Kék a kökény recece és a Zsebkendőm 4 sarka című csárdást halljuk. Karcagi Nagy Zoltán és Szeredi Krisztina énekel. Jó rádiózást!

nem barna kislány negyvere. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utánam barna kislány megyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem egész éjjel páros csókot adok. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utánam barna kislány megyere.

Vágó Bernadett és Miller Zoltán művészházas pár a Dankó Rádió 10. születésnapi gála koncertjén a Magyar Zeneházában magyar nótákat énekeltek. A dalcsokorból most kiválasztottam az Andalgót, a Volt-e már szívedben fájdalom című dal is felcsendül a soron következő zenei összeállításban, mint ahogyan Rigó Mónika és Nógrádi Tóth István is énekelni fog. Vidám csárdásokat hallunk az ő előadásukban, például a Húzza Cigány a fülembe a nótám, vagy az Eszemiszom, Dínom, Dánom című dalt. No de elsőként a Minek turbékoltok búgó vadgalambok című hallgató csendül fel Szóka Júlia operett primadonna előadásában ifjabb Kállai Kis Ernő prímás zenekarával. Hallgassuk meg együtt!

igazis, ki nem kacsint másra. Húzz a cigán a fülembe, amúgy!

Déki Lakatos Sándor muzsikál a következő percekben, egy igazi bravúr darabot hallunk, Lakatos Tibor szerzeményét. Következzen egy hámol fantázia itt a Magyar Zene Rádiójában.

A Nem tudom az életemet, hol rontottam én el című Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzemény is megtalálható az operaénekes Berkes János repertoárján. Hát hallgassuk meg a Magyar Állami Operaház örökös tagjának hangján, majd Szilágyi Sándor a Nem élhetek muzsika szó nélkül című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, majd egy jó csokorra való csárdást nyújtunk át önöknek, illetve nem is mi, hanem Dancs Anna Mari, illetve Kalocsai Zsuzsa. Ekkor elhangzik a Messze van a nyíregyházi kaszárnya, az országúton hosszú a jegenyesor és a Hajátok cigányok című magyar népies műdal. Nótára fel, kedves hallgatóink!

Továbbra is itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, most Erdős Melindát halljuk, aki sok-sok évtizeden át a Magyar Állami Operaház kórusát is erősítette. A Nincsen annyi tengercsillag az égen című dalt halljuk Erdős Melinda előadásában, ifjabb Berki Béla zenekarának kíséretével. Majd Szegedi Szűcs Judit, Pete Lajos és Nádor József szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak, ez nem lesz más, mint a Hallja maga barna című csárdás. Fogadják sok szeretettel!

Aki még nem kirándult Erdélyben, és nem látta még a Hargitát, az mindenképpen keresse fel ezt a környéket. Csodálatos látványban lesz része. Erről is szól a soron következő dal, melyet Bányai Márton előadásában hallunk ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Aztán a Szép Neved ünnepén a Józanságra nagy bennem az akarat, és a Most kezdődik a tánc című klasszikus magyar nótát előadja Urbán Katalin, Sánta Zsolt és Nemes Ildikó.

Most egy kis cimbalom muzsika szól itt a Dankó Rádióban, amikor is Bicskei Géza és kis együttese játszik. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus operaéneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Kovács Márton vagyok. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását és a medencék feltöltését. Harmadfokú víz

0: Esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Jelentette be szintén a miniszterelnök Szászhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban egész szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás. A Dunai finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból importál a cég. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. A tavalyi év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek ma délután Bács-Kiskun megye több településén. A költő szülővárosában Kiskörösön, valamint Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is várják az érdeklődőket, akik megismerhetik egyebek mellett a költő katonai pályafutását, szabadságharcos szerepvállalását és élete utolsó időszakának eseményeit. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas koncertfúvó zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. Jelenleg 33 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 35-36 fokot mérnek, mindenütt süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem várható. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. 13 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Adásunk második részében elsőként Jenei Gábort és Szász Katit halljuk, valamint az Erdő szélén puszta csárda és a Paprika Show című csárdást. Kísér ifjabb Sárközi Lajos, majd Lendvai Ferenc cigányzenekara. További kellemes időtöltést kívánok!

A Balaton nem csak Magyarország legnagyobb tava, hanem Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava is. Hossza közel 78 kilométer, legnagyobb szélessége pedig mintegy 14 kilométer. A tó két partja a legközelebb Tihany és Szántót között található. Itt alig másfél kilométer választja el az északi és a déli partot. A Balaton átlagos mélysége mindösszesen 3-4 méter, a legmélyebb pontja azonban a Tihanyi kútban található, ahol a víz közel 12,5 méter mély. A tó egyébként gazdag halállománnyal is büszkélkedhet, él benne fogas, süllő, ponty, harcsa, csuka és keszeg is. Hát most következzen egy dal, amely a magyar tenger szépségét idézi meg, előadja Kovács Apolónia, címe A Balaton nyárfás partját mossák a hullámok. Kísér Magyar Imre és zenekara, aztán Szántai Ildikót, Kalina Enikőt, Dócs Péter mellett és Szőlősi Emesét halljuk. A hallgatót követően az Ez a magas ég volt, jaj de kék, a Vörösbort ittam az este, és a Hajnalom csillagom című klasszikus magyar nótát halljuk. Fogadják sok szeretettel!

A soron következő zenei összeállítás 2021. augusztusában hangzott el Jó ebédhez szólanót a stúdió koncertünkön. Most egy remek asztali muzsikát hallunk, Nyári László és Cigány zenekara muzsikál.

maradjon is a zenekar képzeletbeli színpadunkon, és lépjen fel melléjük Tarnai Kis László. Hallgassuk meg az Elragadta a galambomat a Balaton tőlem című dalt.

Csizmadi Imre és Rakk István szerzeményét halljuk elsőként a Láttál-e már szirmát bontó piros rózsát című dalt, majd az Elhervad a virág, a cudar ez a világ, és a Minek nékem a szombatestét várni című csárdás csendül fel, zárásként a Zöld a kukorica Kati című klasszikus magyar nótát halljuk. Lente Lajos után Hatvani Kis Gyöngyi és Melis György énekel.

0: rukkolnunk a ti.
1: Most pedig következzen Erkel Ferenc Bang Bang című nagy operájából, az első felvonásból egy magyar tánc. A KIS Központi Művész Együttes Rajkó zenekarát Suki András prímás vezeti. A felvétel 1980-ban készült.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zenerádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Jó ebédhez szól a nóta még egészen két óráig, melyben már is Újvári Marika a Ha kismadár lehetnék a faágon című dalt adja elő Johann János zenekarának társaságában. Ezt követően a felvidéki népszerű nótáspáros Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel. Előadásukban felcsendül az Icipici kis galambom című dal. Hallgassuk meg együtt!

És már is elérkeztünk pénteki Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk utolsó énekes összeállításához. Az első dalban az Őszi rózsáról esik szó, aztán az Altassel című nótát követően két csárdás is helyet kap, nevezetesen a Gyertek ide budapesti cigányok és a Húsz csak prímás ezt a csárdást című magyar nóta. Hallgassuk Cselényi Józsefet, Bojtor Imrét, Nagy Noémit és Gáspár Anit.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és Cigány zenekara muzsikál. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és bízom benne, hogy együtt töltjük a hétvégét is, szombaton és vasárnap 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy 12 óra után 4 perccel jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom Önöket sok-sok szeretettel és nótás jó szívvel. A délután hátralevő részében 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezünk. A házigazda ezúttal is Gál Zoltán lesz. Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és Önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival, benne az Egy Nóta, Három Élet rovatunkkal. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Kérem, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Ígyanak sok folyadékot a melegben, használjanak naptejet nem csak a napozáshoz, akár a hétvégén is, ha ellátogatnak a piacra. Ahogy előbújik a nap, bizony igen erős az UV-sugárzás, szóval csak óvatosan. És mindeközben hallgassák továbbra is a Magyar Zenerádióját. Szép hétvégét mindnyájuknak, viszont hallásra!

0: műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
3: Yeah!
4: Oscar díjas és Oscar díjra jelölt magyar filmek.
5: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
6: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
7: Csak rosszat állsz, kis huszár.
4: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
8: Ne menj vissza Berlinbe.
9: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
10: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
4: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Breska Dániel a mikrofonnál, Illés Anna. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csak nem 400 megawattos termelő kapacitás. Úgy fogalmazott, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A kormányfő közölte, a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a Euronews uniós hírcsatorna kérdésére a bizottság illetékes szó.

0: Azt kérte, hogy a következő napokban mindenki kerülje a kertek locsolását, a medencék feltöltését, ezzel segítve a zavartalan vízellátást. Történelmi mélyponton van a Duna vízszintje, emiatt hajók vesztegelnek a folyón, és nem tudják hűteni a paksi atomerőművet sem. A Pilisi medence 14 településén harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy Facebook videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látni a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakcióvezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással és hozza meg a szükséges intézkedéseket. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója Szász Halombattán. Hernádi Zsolt elmondta, a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás, a Dunai finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból importál a cégcsoport. Színházigazgatói pályázatokat írnak ki a Madács Színház és az Új Színház vezetésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotó munkára. Jelenleg 33 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 35-36 fokot mérnek. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat kívánságműsorunkban. Bízom benne, hogy ezt a forró nyári délutánt is velünk szeretnék tölteni. Mind a 3 órát meg is töltöttük kitűnő zenékkel az önök kérései alapján. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk a jól ismert 061-759-6071. Az Oszkárokat köszöntjük névnapjukon és azokat, akik július 31-én születtek. Budafokon Marika szeretné meghallgatni a következő dalt. Tisza Alpáron unokatestvérének Molnár Marikának születésnapja alkalmából kíván ezzel a dallal minden jót Horvátné. Gyönyörű örökzöldet hallunk, Kovács Erzső énekel, a Donát úton.

Encsen barátnőjének Kovács Jánosnénak születésnapja alkalmából minden jót kíván Kabáról, Rácz Lajosné, Szentendrei Klára énekel, az én csendes kicsiny falum.

Rádó Tinén Zsóka Hernádról kérte a következő nótát Farkas Rozika előadásában, kísér Radics Ferenc zenekara, Felvégi ház, Alvégi ház.

Kisné Ibolya kérte Jean Bécquerel a következő dalt, Papa Dimitriou Attila és lánya Magyar Elektra az előadók, erdőszélen sátoroznak az olá cigányok.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Komlós Istváné vagyok. Tisztelettel köszöntöm a Donko Rádió dolgozóit, hallgatóit. Pénteken lesz 50. házassági évfordulónk. Ez alkalomból szeretném kérni Nyári Károlytól a Love Story gyönyörű dalt. Nagyon boldogan hallgatjuk férjemmel. Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Isten éltesse önöket ezen a szép évfordulón. Nyári Károly énekel, Love Story.

0: Kalmár Zsoltné édesapjának küldi egyik legkedvesebb nótáját Sárét udvariba. Bohács Istvánt, Baranyai István zenekara kíséri. Nyisd ki, babám, az ajtót!
1: Nyisd ki, babám, az ajtót! Csendesen meg...

drága anyósára, Závodszky Antalné Annuska nénére szeretettel emlékezik a családtagok nevében Jutka. Comba Jánosné Szászhalombattán édesanyjára halálának 38. évfordulóján fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezik. Smidériusz Éva énekel Kísér, Toki Balog Ernő zenekara, egy őszhajú asszony.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Egy perc múlva 14:30 lesz. Balatonfűzfőn Farkas Sándornénak kíván jó egészséget, sok szeretetet, boldog névnapot. Kakucsról Erzsi, Bog Tibort Tarmai Kislászló kíséri zongorán, gyöngéden ölej át.

Komáromból Szepesi Lászlóné férjének kérte a következő közös, kedves nótájukat, Hajnal Nikolettet és Nádasdi Lászlót Hankó József zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Édesanyámnak július 31-én lenne a 116. születésnapja. Ez alkalomból köszönteném, és édesapámnak pedig a halála 40. évfordulója. Köszönteném még nővéremet és bátyámat. Nyugodjanak békében, lányuk Ilonka. Köszönöm, viszont hallásra!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Tölgyesi Júliát Burakovács Andor zenekara kíséri. Édesanyám, lelkem!

Danó Sándornénak divatdarba a 88. születésnapi alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván szeretettel dédunokái, unokái és az egész család nevében. Unokája Kanyóné Danó Tímea, Korda György énekel, Virágeső.

Berényi Oszkárnak névnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Jákó Verát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, járjunk mindig vígan dalolva.

Ádám fiára 35. születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel Sándor. Győri Szabó Józsefet, Boros Lajos zenekara kíséri, leszállt a csendes éj.

Cole Springből Kocsis Bálinnél kérte a következő dalt férjének. Vince Viktória és Lukács Sándor az előadók. Szavak, szavak.

0: Ma este ismét úgy látlak, mint először. Nem tudnám megmondani, miért.
1: Egy gondolat, a felkapcsolat.

megénekelteti a hegedű.

Máténé Irmoska testvérének küldi sok-sok szeretettel a következő nótát Karcagra. Karcagi János énekli, kísér Németh Csicsó József zenekara. Tagadom, tagadom.

Sopronból Szabó Violetta kérte a következő dalt. Janzakata, Pércsi Kornélia és Vasvári Éva énekel. Pák is aranyom.

Kitűnő zenék társaságában csak úgy repül az idő. Már is mondom, hogy a következő órában mi mindenre számíthatnak. Ki szívét osztja, széjét énekli majd Vadkerti Imre minden nap, mikor az eljön az este, egyik legnagyobb sláger harangozó terítől, és az aranyeső is elhangzik majd Rigó Mónikától. Vadász Károly játszik a hírekig.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi készítette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bjeska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót falu, Szentendre, Piris-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Piris-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Piris-Szentiván, Piris-Szentlászló, Piris-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a kormányfő 100 halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelő kapacitás. A miniszterelnök kitért arra is, a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély.

0: 22 óra között például a szaunák nem üzemelnek. Újabb településekre térhettek vissza az erdőtűz miatt kitelepítettek délnyugat Franciaországban. Összesen 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, de korábban 84 ezer ember már hazatérhetett. Bordótól délre újra megindulhatott a vasúti közlekedés. A 42 ezer hektárt elpusztító óriás tűz egy erdős rész közepén még mindig aktív. Itthon a hőség okozta a szárazság miatt tarló, erdő és bozót tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástya és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberény külterületén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani. Pilisszent László külterületén 15 hektáron égett az erdő, azonban ott is megfékezték a lángokat. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő várható, csak holnap az északnyugati határnál lehetnek elszórtan zivatarok. Éjszaka általában 13-25 fok valószínű.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm hallgatóinkat itt a Kívánság műsorban. Judit kérésére szól a következő nóta. Fényes Györgyöt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Futok egy kislány után.
3: Futok egy kislány.

Drágemok, amikor egy kislányra úgy vigyázzanak. Egy csók nem sok, ugye bár, de azt sem akar adni már a legénynek. Az áldóját ennek a csúf világnak, amikor egy kislányra úgy vigyáznak. Mert egy csók nem sok, ugye bár, de azt sem akar adni már a legénynek. Nyújts hát az orcát csókra, ha csókolom pirosra, de pirosra. Hadd kérdezze az anyát, hogy mi...

forog a csók, nagyon jó dolog már azóta. Eszébe jut neki is a lánysága, legfeljebb az irigységtől lesz sárga. Mióta a föld forog, a csók, nagyon jó dolog már

0: nagyon forog, a csók nagyon jó dolog már azóta.
1: Hódmezővásárhelyen Pap Olginak örömteli boldog szép napokat kíván az ő icamamája, Vadkerti Imrét és a Kormorán együttest halljuk, ki szívét osztja szét.

Szekalomból Füredi Bálinné férjének kérte a következő dalt, Tolnai Andrást Johann János zenekara kíséri, az a szép, az a szép.

következő nótát Ica néni Egerben szeretné meghallgatni. Csala Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, annak, aki feledni tud.

Erdei Sándorné rendszeres hallgatója túl az Operencián című műsorunknak is, nagyon szereti a házigazdát, Egri Józsefet, ezúttal nótát, illetve dalokat kért tőle. Tordai Zoltán zenekara kíséri, hétre ma várom a Nemzetinél.

0: Veseli se i fan.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Szeretném küldeni testvéremnek, Erzsébetnek Debrecenbe Minden nap, mikor eljön az este című dalt Harangozó Teréz előadásában. Sok szeretettel, testvére Vera, köszönettel. Szép napot kívánok Önöknek!
3: Örülök, hogy telefonált Önöknek, és szép délutánt kívánunk, Harangozó Terének el.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 3:30 lesz. Cirákiné Esztike kérte a következő nótát Kabáról. Lukács Anitát és Jebberki Béla zenekar a kíséri, csendül a nóta.

Édesanyjukra, akit 7 éve veszítettek el, emlékezik a családtagok nevében Magdika Gyulán. Solti Károlyt Oláh Kálmán zenekara kíséri. Gyöngyvirágos kis kertetben mosolyog a napsugár is.

Szentendréről Merinyini Éva kérte a következő dalt legkedvesebb színészétől, Hauman Péter énekel, tudom, hogy térdre hullni szégyen.

0: Bankó Rádió kívánság műsorát hallják. Következzék Nótás kedvű volt az apám című rovatunk, amelyben népszerű művészeket szólaltatunk meg. Most egy olyan színésznő következik, aki hallgatóinknak is nagy kedvence, Dankó Rádió díjazott is, és leginkább énekes főszerepeiről ismerjük.
1: Én mulatos családból jövök, anyukám kisújszállási születés, és a nagyszüleim is nagyon szerettek nótázni. Például anyukámnak a tavalyi születésnapját azt úgy ünnepeltük, hogy bizony olyan helyre mentünk, ahol igazi prímás húzza, és végig énekeltük a repertoárt. Néha mérgesek vagyunk magunkra, amikor már egy-egy dalszöveg kiesik. Tehát, hogy nekem tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok van. A katinkás nótákat például nagyon szeretem, mert apukám ugye sokat énekelte nekem, és valahogy mindig ugyanazt érzem, hogy ez így összeköt bennünket. És én feladatomnak érzem azt egyébként, hogy az én gyerekeim ezeket megtanulják. Úgyhogy ezért örültem, amikor például a Dankó Rádió megszületett, mert ha nekem nincs is kapacitásom éppen elég, hogy a gyerekeimnek átadjam, akkor lehet hallgatni és tanulni. Mindig, mikor bekapcsolom, akkor izgulok, hogy valami szép szoprán énekelje most. Hát persze a nótaénekes urakat is imádom, de nekem az a jó, ha egy primadonna énekel, mert akkor csodálatosan még beérek a színházba, akkor remélhetőleg én is feltornázom magam arra a minőségre, ami elvárható tőlem. Úgyhogy hát én ezeket nagyon szeretem.
0: Jan Zakatát hallottuk. Következzék a Hallod Rózsám Katika, Mikó István éneklik, kísér Lakatos Mikró zenekara.

0: dokter met een patiënten. Hak in karren, ik wil het dat ik als wessel dokter met een patiënten.
1: Toldiné Marika Ceglédről, legnagyobb kedvencétől, Szigeti Fersétől kérte a következő dalt, kísért Tordai Zoltán zenekara, Szívfeszítő fájdalom.

A következő nótát Rózner Dénes nétestvérének Keszthelyre küldi, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, de jó kis csárdás.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Nagy Körösről telefonálok. Férjem születésnapjára szeretnék kérni. Bente Lajostól nem tudok én imádkozni. Sajnos 9 éve nincs köztünk. Köszönöm szépen. Viszont hallás, a felesége Magdi.
2: Köszönöm, kedves Magdi, hogy telefonált. Húgaira és öccseire emlékezik szeretettel nővérük Patak Zsuzsa, ugyanezzel a nótával. Lente Lajost Jeremiás Béla zenekara kíséri. Nem tudok én imádkozni.

Visegrádról Kisné Lujzika kérte a Bajadérból Rádzsámi dalát, Dolhai Attila énekel, kísér a Budapesti Operettszínház Musical együttese Ó Bajadérom.

Kívánságműsorunkat hallják. Szüleinek mezőkovácsházára küldi a következő dalt Polgárné Mónika, Rigó Mónikát és Rigó Jancsit halljuk, kísér Hankó József zenekara, Aranyeső.

Mutiné 81. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Szeretettel köszöntjük. Fejős Jenőt, Németh Csicsó József zenekara kíséri. Odafönn a Jóistennek.

A következő órára tartogattam önöknek az Akácos utat, a Miért búcsúznál című duettet, és Tolnai Kláritól a búcsúzást. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozón várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását és a medencék feltöltését. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelő kapacitás. A kormányfő kitért arra is, a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással és hozza meg a szükséges intézkedéseket. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több nagy felhasználó vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz, 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két héten át távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. Az üzletekben csak azok a digitális kijelzők működnek, amelyek az ügyintézéshez szükségesek. Rendkívüli energia- és víztakarékos intézkedéseket vezetett be a közmédia is.

0: pártjairól. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon. Az Európai Bizottság elnöke megengedhetetlennek nevezte az EU határainak illegális átlépését, és azonnali intézkedést sürgetett. Egy arany és három bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián Litvániában. A versenyen 25 ország 116 év alatti diákja vett részt. A kontinens legígéretesebb programozói algoritmikus probléma megoldó készségüket mérték össze. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő várható. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható.
1: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ránéztem a hőtérképre, és bizony az ország nagyon sok pontján már most 40 fokot mutatnak a hőmérők. Vegyék nagyon komolyan a folyadékpótlást, a vízivást, és gondoljanak a kisállatokra is. Több helyre is helyezzenek ki, a telken, az udvaron, vagy a lakásban vizet az állatoknak, mert vagy elfogyhat, vagy felborul, és nem vesszük észre, és szegény állat szenved. Úgyhogy ne csak magunkra, de magunkra feltétlenül mindenképpen, de a kis állatokra is fokozottan ügyeljünk ebben a rettenetes melegben. A következő nótát a Dankó család tagjának küldi szeretettel Irénke néni. Dóri József énekel, gyalogút, kocsiút.

cigány, húzza szakad a burgyi hajrá. Élesztőnek az édes párom, kamaromba, kamáromba viszont rá. Három egy hétig is eldakadalom, cigány, húzza szakad

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Erzsébet vagyok Debrecenből. Szeretnék meghallgatni férjemmel az 56. házassági évfordulónkon Pór Péter van egy még számot. Köszönöm szépen! További sok sikert kívánok a műsorunkhoz!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, és minden jót kívánunk. Pór Péter énekel.

Szilvásvára Dról Tóth Gáborné kérte a következő dalt, melynek előadója Benedek Fi Katalin, kíséri Fjep Sánta Ferenc zenekara, Meguntam az életemet.

Dombi Sándor küldi a következő nagyon ismert nótát Mezőberénybe. Az előadók ezúttal Abbaházy Nagy Lívia és Rudolf Schuster, Akácos út.

0: Kedves hallgatóink, idén 60 éves Kolostyák Gyula, aranykoszorús magyar nóta énekes, aki hallgatóinknak is nagy kedvence és sok-sok Dankó koncerten lépett már fel. Mindig hű maradt szülővárosához, ma is Karcagon él családjával, és büszkén képviseli a nagykonság kulturális értékeit. A hétvégén az ő felvételeiből válogatunk majd, és interjú részleteket is hallhatnak vele. Most Balázs Tamás zenekara kíséri Széles a Balaton vize.
1: Széles a Balaton!

Szegedi Éva Székesfehérvárról kérte kedvenc előadójától a következő slágert. Der Husser John énekel, Nikál Szepéri Menó.

következő dalt nagymamájának, Jójárt Gézánénak, pápára küldi Réka. Maneszes Márton énekel, kíséri Jónás Géza zenekara. Jaj, de nagyon régen volt.

Férjétől, akit hosszú betegség után a közelmúltban veszített el, fájó szívvel búcsúzik felesége Tóth Ildikó. Miklós Erika és Zambó Jimmy énekel, miért búcsúznál?

Drága kisugának, Flórián Annának, Buda Jenőre küldi a dalt Katalin Perbánról, Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nem születtél te sem, mint én, Márvány köves cifra palotába.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig, 4 perccel múlt fél 5. Gacsár Diné Erzséke kérte Hajdú Szoboszlóról a következő nótát. Szőlősi Emesét ifjabb Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Sárga a Rigó, Kerek a Cipó.

Férjére, Parrag Gyulára, aki a Győri temetőben aluszta örök álmát, 81. születésnapi alkalmából szeretettel emlékezik felesége, gyermekei és unokái nevében is. Kovács József énekel, a régi szép idők.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Baliné Gattyán Ildikó kislányomnak nagyon boldog születésnapot kívánunk a papával, 50. születésnapjára. Azt a nótát szeretnénk küldeni neki, hogy piros betűs ünnep Bokor Jánostól. Köszönöm szépen!
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Turai Kismária és Bokor János énekel. Piros betűs ünnep.

Benedek Károlyné és Algó Tarjánból kérte a következő dalt. Gergely Annát Burakovás Andor zenekara kíséri. Ha az urap kacsingat a menyecskékre.

Férje halálának harmadik évfordulója alkalmából emlékezik az együtt töltött 53 évre egyik hallgatónk. Tolnai Klári énekel, búcsúzás.

megy az élet színpadán. A búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan cselekszik.

búcsú zás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

0: felkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Tapolcára Csongvai Bélának barátja Lajos küldi a következő nótát, Domahidi Lászlót Olá Kálmán zenekara kíséri, Öreg idő, szálló idő.

0: piaciuta a voi.
1: Rexio il Dallamuk.
2: Ti schivano qui, nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Falucskainé Rózsa kérte a következő dal Győrből, Teremi Trixi énekel, Nem zörög a haraszt.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Gyakran megesik, hogy önök a legnagyobb szeretettel köszöntenek egy kedves ismerős rokont, barátot. Mi a legnagyobb szeretettel továbbítjuk, de az ünnepet épp abban a pillanatban nem hallgatja a rádiót, amit persze megbocsájtunk. Épp ezért újra meghallgathatóak műsoraink a www.mediaclick.hu weboldalon, és úgy gondolom, hogy dupla öröm egy köszöntés. A következő órában Popovics László várja önöket, ma a beszélgető társai Erzsé, Gizike és Lajos. Tudják, egy óta három élet. A hétvégén nagyon-nagyon meleg kánikulai idő lesz, nagyon vigyázzanak magukra és figyeljenek oda idős szomszédaikra. Nézzék meg, hogy van-e szükség bármire, segítsenek nekik, és tudják, ha csak megkérdezik, már az önmagában nagyon-nagyon jó leső érzés. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, Lakatos Miklós zenekara játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus operaéneklésből mi késztette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pátráztam a rohanó szarvasok után.
2: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: Még a nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Breska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, amint a Duna víz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő elmondta, hogy a termelés megkezdése, vagyis 1982 óta nem volt szüksége a paksi erőmű leállítására. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látni a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a mi hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A mi hazánk úgy véli, gyorsindítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Elhalasztják a jövő heti parlamenti üléseket az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt. A kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség miatt. Közölték, megnövelték az üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásaikat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a paksi atomerőmű ideiglenes leállásával egy időben várható hőség tovább növeli a hazai villamos energiarendszer terhelését. A lakosságnak egyebek közt azt tanácsolják, hogy a klímaberendezéseket ne állítsák 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre. A Duna alacsony vízállása miatt Románia le

0: Több száz embert kellett csónakokon kimenekíteni, miután a lángok körülvették őket. A várható időjárásról: itthon tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok valószínű.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Baráti hűség is. Tehát a házastársi az egy 100%-os dolog, hogy egyszer lehet valamit elcsinálni, és az már sose lesz olyan, gondolom én, hál' Istennek nem tudom, csak hallottam mástól már, hogy az sose lesz már olyan, mint ami meg nem történt, ugye?
0: Lajos történetét hallgatjuk hamarosan, utána pedig Erzsi jön majd.
2: Hazajöttem, hogy kérek 80 forintot, mert ennyi a beiratkozás, és megkérdezték, hogy hova. Hát mondom, és harmonikázni szeretnék.
0: Gizike is mesél arról, neki mi jut eszébe a ma kiválasztott dallal kapcsolatban.
3: És ezért kötődöm hozzá, mert nagyon szerettem, édesanyám a világ legjobb anyukája volt. Nem, nincs párja, nem volt, nem is lesz soha.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, kék ne felejts. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Kék, ne felejts a következő dal. Na, mit ne felejtsünk?
1: Hát a hűséget. A hűséget, az egy nagyon fontos dolog.
0: És amikor erre gondol, hogy hűség, akkor mi az, ami először eszébe jut? A házastársi hűség, vagy valami teljesen más?
1: Hát általában mind a baráti hűség is. Tehát a házastársi az egy 100%-os dolog. Vagy egyszer lehet valamit elcsinálni, és az már sose lesz olyan, gondolom én, hál' Istennek nem tudom, csak hallottam mástól már. Hogy az sose lesz már olyan, mint ami meg nem történt, ugye?
0: Hát igen, marad egy tüske, nehéz feldolgozni, az biztos.
1: Igen, vagy talán nem is lehet, és akkor van ugye válás, gondolom én.
0: Igen, előbb vagy utóbb. Milyen a...
1: ebbe is benne van a gyógyszer. Tehát mi általában minden hallgató nótában, amilyen lelki, meg ilyen szerelemről szól.
0: Igen. Itt a hűséggel kapcsolatban ön volt ilyen élethelyzetben, ahol nehézségek voltak ezzel?
1: Nem, hát mióta nős vagyok, nem. Előtte voltak, ugye, mint általában mindenkinek, hogy megbeszéltünk egy randit, azt 5 percet késtem, és a másiknak a ölébe ült. Azt mikor 2 órára mondtam, akkor hát azt mondja, elkéstek. Hát mondom, figyelj, 5 perc, azt mondja, pont elég volt. Mondom.
0: Igen, ez nagyon szigorú volt.
1: És nagyon rossz érzés, és hál' Istennek, ez úgy belém ívődött, 40 vagy 50 évvel ezelőtt volt, hogy azóta akárhova megyünk, főleg időpontra, ugye, inkább hamarabb megyek, akár napokkal is hamarabb megyek. Tavaly előtt csináltattam jogosítványomat, elmentem időpont, jó, csókolom, tessék, mondom ezért. Azt mondja, majd pénteken jöjjek, jövő pénteken. Jó, igen. Kedden meg pénteken van az a vizsgálat, jó. Én fogtam magam, elmentem kedden. Oda megyek, nincs senki, kijön a hölgy. Hát mondom, jött. Azt mondja, hát nem péntekre. Hát mondom, én azért jöttem, hát ha nem jön valaki. Hát itt ilyen nincsen. Akkor igen. Köszönöm szépen. Eljöttem 100 métert a rendelőtől, telefonál utánam, hogy menjek, mert nem, telefonáltok, hogy oda valaki nem tud menni. És ugye...
0: Tehát egy kicsit szóval... elkanyarodtunk a témától, de nagyon picit igen. Csak a hűségről, igen. Mert olyan szépen elmondta. Ennek kapcsán hallgatjuk a dalt, Kék ne felejts. Ez jön tehát Lajos kedvencei között, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Kék, ne felejts! A dalt hamarosan teljes egészében lejátsszuk majd, de addig még két hallgatónk is mesél arról, hogy neki mi jut eszébe erről a gyönyörű magyar nótáról. Erzsi és Gizike jönnek hamarosan tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsivel beszélgetünk, Kék ne felejts. Ez egy olyan dal, amely, jól emlékszem, a gyermekkorát idézi meg, vagy a nagymamáját?
1: Hát a nagymamámat, mert szegény, ugye én egy szem unoka voltam, és az anyukám is egy szem lány volt. Na most mi együtt laktunk a mamáékkal, és ő mindig ezt ér. Én olyan pici gyerek voltam, és már azt énekelte nekem, hogy ha meghalok a síromra, ne felejtsed, tegyetek. És ez annyira megragad bennem, hogy ezt annyiszor hallgatom, de annyiszor hallgatom, és ez onnét maradt bennem.
0: Gyermekként egyébként, kisgyermekként nem volt ezt rossz hallani?
1: De, éppen azért ragadt meg bennem szerintem, meg amikor már ugye harmonikáztam, mert én 7 éves koromban fogtam és beiratkoztam a szüleim tudta nélkül zeneiskolába, első osztályos voltam.
0: Uh-huh. Nagyon önálló volt.
1: Igen, csak hazajöttem, hogy kérek 80 forintot, mert ennyi a beiratkozás, és megkérdezték, hogy hova. Hát mondom, és harmonikázni szeretnék. És hát mondom, a zeneiskolába. 11 évig jártam zenélni, a 8 év általános iskolát végig, és 3 évet pedig magán tanulóként csináltam.
0: És milyen hangszert választott még a harmonika mellé, vagy csak a harmonika?
1: Nem, harmonika volt, a zenés a harmonika volt, igen.
0: Kizárólag. Hangszer. Hát ez egy nagyon bonyolult hangszer egyébként.
1: Hát igen, mert jobb kéz, bal kéz, mindegyik más csinál. Tehát itt dekoncentrálni kell tulajdonképpen.
0: Hát ez a legtöbb hangszerre igaz, de hogy...
1: Külső szemlélőnek, igen, ez egy nagyon fura, de én nekem a harmonika, ha megszól, nem ha harmonika, nekem az ereimben a vével zene is folyik biztos, de a harmonika az, amit ha megszólal, én engem elvarázsol. Tehát valami eszméletlen kötődésem van a harmonikához.
0: Most nem is tudom egyébként, hogy a dal kapcsán mire emlékezzünk arra, hogy 7 esztendősen beiratkozott egy zeneiskolába önállóan, vagy a nagymamájára. Melyik legyen az, amire most visszaemlékezünk, vagy aminek tiszteletére lejátsszuk a dalt?
1: Hát a nagymamám tiszteletére játsszuk ezt a Kék ne felejtsed, de a többit aztán már akkor harmonikán, mert ugye első 2 év az csak elméleti képzés, utána kaptunk hangszeres képzést.
0: Erzsi, akkor szerintem ne is kanyarodjunk el, jó, a nagymamájától.
1: Igen,
0: játsszuk
1: persze.
0: Akkor az emlékére a dalt, jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Kék ne felejts, Erzsi kérésére.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írj oda.

0: kedvem, karkantjunk benk a szoknyal ebben. Perdő, fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdás fogyásig járom.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Olyan dal jön, amely igazából nem csak Gézike kedvence, de adáson kívül már beszéltünk arról Gézikével, hogy naponta hallja ezt a felvételt gyakorlatilag a Dankó Rádióban, mert hát mindenki imádja. A dal címe Kék, ne felejts. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy Gézike miért szereti annyira ezt a dalt.
2: Azért, mert 39 éve elveszítettem édesanyámat, és ő neki ez volt életében mindig, ha nótáról volt szó, ez a Kék ne felejts című nagyon szép dal. És ezért kötődöm hozzá, mert nagyon szerettem édesanyám, a világ legjobb anyukája volt. Nem, nincs párja, nem volt, nem is lesz soha.
1: Ez gyakorlatilag, az édesanyja kedvence volt, azt tudja amúgy, igen, hogy miért? Tehát mesélt erről valaha?
2: Nem tudom, hogy miért ragaszkodott ehhez a dalhoz szerkesztő úr, de neki ez volt, és én ha ezt hallottam, mindig sírtam, mert ez nem egy vidám dal volt. Az ő élete is nem volt tejszínhab, hogy így mondjam. Ugye 40 évesen elveszítette apukámat, ő is 40 éves volt, és öcsémet és engemet nevelt, és szóval gondolom, hogy kötődött ez a dal ahhoz is az ő hétköznapi életébe, hogy ezt szerette, hogy szomorkás, nem vidám dalokhoz ragaszkodott.
1: Amúgy a természete az inkább ilyen szomorkás volt?
2: Igen. Ő egy csendes, hát hogy azért, hogy ilyen korán elözvegyült, nem tudtam kiértékelni az ő mentalitását. Én 10 éves voltam, szerkesztő úr, mikor apámat elveszítettem, és sajnos egész életünk eléggé szomorkás volt anyukám által. Ő teremtette meg a kenyerünket, mindent, öcsém 4 volt, és szóval nem sok vidámságban volt része szegénykémnek. Gondolom ezért ragaszkodott ehhez a dalhoz.
1: Igen. Hát ő az élet szomorúbb oldalát látta.
2: Nagyon.
1: Vagy igazából inkább a keményebb oldalát.
2: Kegyetlen volt, és kettétörte életünket, karrieremet nekem is, mert én az anya tej helyett is talán dalokat szívtam, tápláltam magamba 44-ben, mikor megszülettem, mert hát ott rádió nem volt, ugye, front után. Nem, és annyi dal tudok, szerkesztő úr, népdalokat, dalokat, cigánydalokat, örökzöldeket, és azóta is gondolkodom, hogy nem édesanyámtól hallottam, mert ő nem nagyon dalolgatott, mert nem volt se kedve, se ideje, ugye dolgozott szinte éjjel-nappal az 50-es években.
1: Igen.
2: És nem tőle hallottam. Rádió, se tévé, ugye semmi technika, ami körülvett volna bennünket. Csak mi gyerekek, tanyavilágba születtem én, Ongához 4 kilométerre. És ott dalolgattunk a rokonságot, az egész tanya rokonság volt, és dalolgattunk a unokahúgommal, rivalizáltunk, hogy kinek van jobb hangja,
1: és így megtanultak közben.
2: Igen.
1: Akkor ne kanyarodjunk el nagyon az édesanyja emlékétől, hiszen a dal most érte fog szólni, vagy az ő emlékére helyesebben. A Kék ne felejts szól itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Innótem című műsorban Gézike kedvencei között.

Ez volt mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye nyári rovatunk, az Egy Nóta Három Élet. Lajos, Erzsi és Gizike meséltek a Kék ne felejtsd című felvételről. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet, szintén egy fantasztikus dallal egyébként. Reni, Erzsike és András osztják meg majd a gondolataikat a holnap kiválasztandó felvétellel kapcsolatban, amelynek a címe majd holnap 5 órától derül ki itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Már 4 alkalommal hallhattak Tóth Lilla népzenész, népdalénekes, népzenetanár, népzenekutató, Zengalélek programja kapcsán a nyírségi, hajdúsági és bihari népdalkincsről, valamint arról, hogyan lehet újra élővé tenni az archívumokban rejtőző dalokat a saját szülőföldjükön. Hogy mit jelenthet számunkra a népdal, azt Tóth Lilla nagyon jól összefoglalta debreceni TEDx előadásán. Idézem. Az életünk minden szeletét ki tudjuk énekelni. A kitörő örömöt, a féktelen mulató lendületét, de ugyanakkor a fájdalmat, a veszteséget, a bánatot is. A magyar népdalok éneklése egy kulcsot ad a kezünkbe, hogy az évszázadok alatt generációk által csiszolt dallamok és szövegek között megtaláljuk a hozzánk közelállót, és ezáltal formába önthessük az érzéseinket. A hagyományos kultúrában mindenkinek megvolt a kedves dala, a kedvenc nótája. Nem egy olyan dalról van szó, amit szívesen hallgatott meg a zenekar előadásában, vagy egy zenelejátszó eszközön keresztül, hanem az a dal, amit ő maga legszívesebben énekelt. Az évek során a dallam vagy a szöveg formálódhatott is. Legtöbbször ezek a változtatások nem a tudatos szerkesztés igényével történtek, hanem az énekes az aktuális élethelyzetére igazította a dalát. A kérdésre, hogy a nagyszüleink vagy az ő nagyszüleik miért énekeltek sokat, a választ legszebben talán András Falvi Bertalan fogalmazta meg. Mert a dal szükségletből született. Az emberi lélek egészségének biztosítéka. Nem műsor, nem szórakozás vagy szórakoztatás, hanem elemi igény. Kenyér a lélek éhségére. És most halljuk magát Tóth Lillát.
1: Sokáig nehezemre esett válaszolni, hogyha valaki megkérdezte, hogy melyik a kedvenc népdalod. Mint egy 300 ezer magyar népdal közül egy legkedvesebbet kiválasztani, szinte lehetetlen feladatnak tűnik. De ma már tudom a választ. A doktori kutatásaim során találtam rá dr. Pap János etnográfus hagyatékára, ezen belül pedig 770 hajdúsági népdal felvételére, és ezek között vannak az én kedvenceim is. 2 hajdúböszörményi népdal. Úgy vélem, hogy nem véletlen, hogy ezek a dalok állnak hozzám a legközelebb, hiszen én magam is hajdúböszörményi vagyok.

0: Hazaviszel az ágyadra letesztel.
1: Műsorajánló. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bjeska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna víz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A hazai energiaellátás biztonsága érdekében 2030-ig 4 gigawattnyi szénenergia fejlesztést tervez a kormány, jelentette be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Emellett 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kívánnak kiépíteni. Országszerte több helyen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád 54, Zala 29, valamint Hajdú-Bihar vármegye több településén kellett intézkedni. Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, a vizet a honvédség biztosítja nekik. Újabb helyszíneken csaptak föl lángok itthon, a hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozó tüzek pusztítottak az ország több pontján. A Vasvár megyei Jánosháza külterületén kigyulladt a száraz fű és az erdőaj növényzete, a tüzet sikerült eloltani. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástya és Forráskút között csaknem 6 hektárt érintett a tűz, amit a tűzoltók megfékeztek. Pilisszent László külterületén 15 hektáron égett az erdő. Készenléti állapotot hirdetett a román kormány az energiahiány és a Duna alacsony vízállása miatt. A román ügyvívő miniszterelnök bejelentette, a Csernavodai atomerőmű 2-es blokkját vízszabályozási beavatkozással próbálják üzemben tartani. A korábbi teljes leállásról szóló tájékoztatás ellenére a romániai atomerőművet üzemeltető vállalat elhalasztotta az erőmű második blokkjának lekapcsolását. Jelenleg megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni. Itthon azonnali intézkedéseket vezet be a főváros, miután újabb tragikus baleset történt Budapest belvárosában. Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel. A főváros több pontból álló intézkedés csomagot jelentett be. Felülvizsgálják a nagykörút felújítási terveit, kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holt térfigyelő eszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodási sebességét 10 km/h-ra korlátoznák. Augusztustól

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című operettjéből a Levél kettőst Melis György és Fülöp Attila énekelte. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk középpontjában ezen a héten a Margit-szigeti szabadtéri színpad áll. Mielőtt folytatnánk a történetét, hallgassuk meg Frank Whitehorn Rudolf című musicaljéből a Csak szerelem című dalt Jónás Andrea előadásában. Majd ezután Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből

csendül fel a nagyon jól ismert dallam, a Hajmási Péter, Hajmási Pál, az előadók Szász Kati és Jenei Gábor. Kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az operencián, a Dankó Rádióban. A Margit-szigeti Szabadtéri Színház 1949 és 1951 között rendkívül sokszínű volt. A zenés és táncestek mellett bemutatták Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékát, ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjét, valamint a Nemzeti Színház vendégjátékaként a Szent Ivánéi Álom című előadást, amely ismét nagy sikert aratott a közönség körében. 1952 és 1962 között a Margit-szigeti Szabadtéri Színpad a Magyar Állami Operaház nyári játszóhelyeként működött. A népszerű operák, daljátékok és balettek előadásai egy-egy évadban 100 000-nyi nézőt vonzottak. Most pedig hallgassunk bele ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjébe. Barinkai belépőjét Ilosfalvi Róbert énekli. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Ferencsik János vezényli. Túl az operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon 1952 és 1962 között az Aida, a János Vitéz és a Parasztbecsület bájátszók minden nyáron műsoron szerepelt. Gónó Faustját 10, Bizé Kármennyét és ifjabb Juhán Strauss a Cigánybáró című operettjét 9 nyáron játszották. Népszerű repertoár darabja volt ennek a korszaknak a Pillangó kisasszony és a Három a kislány is. A kulturpolitika által megtűrt Wagner operák is színre kerülhettek. 1955. augusztus 9-én Nádasdy Kálmár rendezésében mutatták be a Valkürt, majd 1960-ban a Tannhäusert Mikó András vitte színre. A korszak előadásain a magyar operajátszás legnagyobb művészei léptek színpadra, mint Székely Mihály, Losonci György, Radnai György, Neményi Lili, Simándi József, Melis György, Házi Erzsébet, Orosz Júlia és Palánkai Klára. Most pedig hallgassuk meg Székely Mihályt. Mozart Don Giovanni című operájából következik a Leporello ária. Túl az operencián.
1: Ime donna,

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Margit-szigeti szabadtéri színpadon az operai repertoárt a Nemzeti Színház vendégjátékai színesítették. 1957. június 22-én műsorra tűzték az Ember tragédiáját. Ádám szerepét Básti Lajos alakította, Évát Lukács Margit, Lucifert Major Tamás játszotta. Az 1960-as évek elejétől lehetőség nyílt arra, hogy külföldi vendégénekeseket szerződtessenek egy-egy produkcióra. Így Carelli Gábor, a Metropolitan Opera magánénekese Pinkerton szerepében mutatkozott be a Pillangó kisasszony 1960. július 14-i előadásán. Az 1962-es évadban az Operaház már csak 8 előadást tartott a Margit szigeten, és a sokat játszott repertoár darabokra mind kevesebb néző volt kíváncsi. Szirtes György ekkor a színpad önálló irányítását javasolta. A Margit szigeti szabadtéri színpadon 1963-tól 1965 júniusáig nem tartottak előadásokat. Ekkorra a színpad állapota már nagyon leromlott. Most pedig következzen Ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című operettjéből a Kincskeringő. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Walter Kobéra vezényli. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Zenei kirándulásunk folytatásaképpen következzék Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Helycigány. Az előadó Domoszlai Sándor. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Tokaji Fesztivál Katlan 2026. augusztus 7-én ad otthont a Musical Live című különleges koncertsónak, amelyben a Budapesti Magyar Színház legnépszerűbb musicaljeinek ikonikus dalai csendülnek fel. A látványos élőzenés produkció a musical irodalom legkedveltebb slágereit eleveníti meg, felejthetetlen zenei és színpadi élményt nyújtva a közönség számára. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen a fellépők közül Vágó Zsuzsi, aki Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Mozart című musicaljéből énekel egy dalt. Forog a tánc. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Offenbach muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Csatlakozzanak hozzánk holnap is. Műsorunkban ezen a héten a Margit-szigeti szabadtéri színpad történetét mutatjuk be önöknek. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Kálmán Zoltán gasztronómiai szakértő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a klasszikus polgári vendéglátás reneszánsza, s annak tovább gondolása napjainkban, de szót ejtünk majd arról is, hogy a programok s az élő zene mennyire fontos manapság étkezési kultúránk megőrzése érdekében. Vasárnap Altszach Gergely színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a klasszikus opera éneklésből mi készítette arra, hogy nyisson az operett, s ezzel együtt a könnyű műfaj felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy vajon miként tudja teljesíteni hitvallását vendégünk, miszerint hidat akar alkotni a generációk között. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Berska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Közút, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a következő napokban például lekapcsolják az országos közúthálózat hídjain a hétvégi díszkivilágítást. Az elektromos kijelző pedig csak akkor üzemelnek majd, ha például baleset indokolja. A Budapest Airport is csökkenti energiafogyasztását a következő 10 napban, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad. Csatlakozott az energiacsökkentéshez az Országos Kereskedelmi Szövetség is. Közölték, tagvállalati önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését, és az élelmiszerellátás biztonságának garantálása mellett további lépéseket tesznek áramfelhasználásuk csökkentésére. Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a száguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. Több épület ég Budapest 11. kerületében a Kakukhegyi úton, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók még dolgoznak a lángok megfékezésén. Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a tűz a hétvégi házakat is elérte. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerült megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban, valamint a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem bírnak a lángokkal a tűzoltók. A térségben eddig 11 000 hektárt pusztított el a tűz. 57-re emelkedett a ceutai tömeges átkelés halálos áldozatainak száma, közölte a spanyol kormány. Az elmúlt napokban több mint 50 ezren keltek át Marokkóból az észak-afrikai spanyol autonóm városba illegálisan. Délutánra 37 ezren már visszatértek Marokkóba. A hatóságok megerősített biztonsági intézkedéseket vezettek be a hasonló tömeges átkelések megelőzésére. Itthon megdőlt a fővárosi meleg rekord, Újpesten 39,4 fokot mértek délután, közölte a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó budapesti meleg rekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben rögzítettek. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Köszöntöm Önöket, kedves

irigyelik, hogy én téged szeretlek. Mit bánok, akármit is beszéltek, nincsen nálad szebb és jobb a világon, érzem, hogy csak te lehetsz a párom, szívem ennél.

lényeg hajt a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehenne, csak azt mond meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés világ, hú, nélkül éljük majd a világunk. Amióta megigéztél szemekkel, nem bírok a szerelmes szívemmel.

0: is fészked rom, hogy világ. Boldogan éljünk majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőled, hogy arról az unokát is beszélhetnek. Apuja is fészked rak majd virág, boldogan éljük majd a virág.
1: Hallgató Andalgó Csárdás és Friss szól a folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Csóka, csóka, szürke csóka, 2016-ból énekel majd nekünk Kalina Enikő, és játszik Terék József zenekara. Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula Frisse előtt ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor verse szól, ami így egy csárdás lett, ilyen asszony való nékem. Jenei Gábornak majd maga a szerző, ifjabb Sárközi Lajos prímás muzsikál, aki átvehette a Dankó Rádió cigány zenei díját 2023-ban. Ő természetesen zenekarával együtt hallható. Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgóját Csík József énekli, és Varga Jenő zenekara játsza el Kék Balaton címmel. Most pedig jöjjön Szirmai László és Horváth Péter hallgatója. Mi lenne, ha megpróbálnánk? Szász Kati következik, és Baranyai István zenekara.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Nagy Bajomit, Réf Fülöpit és Erdélyit hallgathatunk. Erdélyben 2016. július 1-én és 2-án jártunk, illetve tartottunk Dankó klubos koncertet Csíkszeredán és Kézdivásárhelyen. Tarnai Kis Lászlót halljuk nem sokára az Esteledik a faluban című dal előadójaként Lakatos Miklós zenekarának társaságában. Borzó Miska andalgóját Maros vize folyik csendesen címmel Újvári Marika énekli, akinek Nyári László zenekara játszik. 2023-as év magyar nótája szavazásunkon Réffi Lajos hamarosan hallható nótája negyedik helyezett volt. Most Koltai Lászlónak és Csóka Gyula zenekarának köszönhetően hallható itt a Dankó Rádióban.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne a Hús csak prímás, folytassuk egy hallgatóval, és következzék az a prímás együttesével, aki 2025-ben lett a Dankó Rádió díjazottja, ő is cigányzenei díjat vehetett át. A prímás nem más, mint Szalai Antal, aki hamarosan Dócs Péternek muzsikál a Pécskai Cigány Soron címmel. Majd Szegletes udvar, Szerdahelyi János és Heródek Sándor csádására kerítünk sort egy 1960-as felvétellel, melyről Utri Annát és Lakatos Vince együttesét halljuk.

0: Mein Zigane aus Istanbul, Herrgott will mal Gott geboren.
1: Danko Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

Zöldre van a rácsos kapu festve, és a Tilinkó nóta. Ez a két dal szól a folytatásban, a Tilinkó nóta Cserkuti Sándor frisse. Éliás Tibor énekli majd el nekünk, és Bangó János zenekara játsza 2015-ből. Előtte azonban jöjjön még a Csárdás, Bódi Józseftől és Boros Lajos zenekarától.

itt vagy velem. Sírdogál az őszi szél, pipiros a pipacs virága, szép a szőke, szép a barna. Ezekkel a nótákkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását. Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor frissét nem sokára Miklóssy József énekli el, akit azonban még megelőz egy 1974-es felvétel, mely Gergely Annával és Fehér Sándor zenekarával készült. Lányi Géza és Pósa Lajos csárdása előtt Leszler József és Bicskei Dániel andalgója szól, Hajnal Nikolett és Hankó József zenekarának tolmácsolásában. Most pedig jöjjön a hallgató Zsákai Ferenc és Bétóth Magda dala. Bétóth Magda lesz az előadó Ledvai Csócsi Jenő együttesével.

Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Besenyei Ferenc énekli el Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását 1990-ből, a művész úrnak pedig Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Előtte archív felvételről Rózsa S. Lajost hallgathatjuk, a csárdában szól a nóta és azt a kutyafáját címmel. Most pedig jöjjön Kókai István hallgatója. Kezdődik a Piros Pünkös napján Nógrádi Tóth Istvántól és Puka Károly zenekarától.

ha hurnóba lennék már, ha tópot se vehetnék egyszerben. Ezen nem volna a bánatom nagy, ha a rózsám megcsalna vagy se nem.

0: En su tan shekali que vos y marcha. Ese que de tani hongos yo que de verba. Voy a bubo tal como te marcha. Tem clom yaro, no se me volta. En su tan shekali que vos y marcha. Ese que de tani hongos yo que de verba. Voy a bubo tal como te marcha.
1: Kedves hallgatóink, ez volt már a Hús csak prímás. Valamennyi kollégám nevében búcsúzom Önöktől, és szívből köszönöm, hogy ma is minket választottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió Hús csak prímását hallgatva. Úgy még sose volt, és Simongáti lányok címmel Szántó Ferenc, valamint Kutor Ferenc dala szól még itt a végén. Egy váli Dankó klubos felvételt hallunk, mely Miskolci Balogh Zoltán zenekarával készült. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Bjeska Dániel, a mikrofonnál Illés Anna. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Duna menti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A Fidesz a paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a kormánytól. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől 2 hétig távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A Jettel Magyarország 1 hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a fővárosi West End bevásárlóközpont is. Több hazai nagyvárosban, így Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig ideiglenesen lekapcsolják a városi díszkivilágítást. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A tömeges átkelésben 57-en haltak meg. Telefonon egyeztetett az ukrán elnök és az amerikai alelnök. Volodymyr Zelenszky és J.D. Vance a legutóbbi orosz légicsapásokról, Ukrajna légvédelmi rakétaigényeiről, valamint az ukrajnai háború globális piacokra gyakorolt hatásáról beszélt. Emellett szóba kerültek az amerikai elnökkel a hét elején tartott washingtoni találkozó eredményei is. Azonnali intézkedéseket vezet be Budapest, miután újabb tragikus baleset történt a belvárosban. Szerdán a Nagykörúton egy kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan haladó kerékpárost. Karácsony Gergely főpolgármester több pontból álló intézkedés csomagot jelentett be. Felülvizsgálják a Nagykörút felújítási terveit, kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holt térfigyelő eszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodási sebességét 10 km/h korlátoznák. Megfékezték a lángokat a 11. kerületi Kakukhegyi úton a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 500 négyzetméteren égett az aljnövényzet a fák, és a tűz hétvégi házakra is átterjedt. Sérültekről nem érkezett hír. Gázolt a vonat Pestvár megyében szőlős nyaraló megállóhelynél, ezért késésekre kell számítani a Budapest Újszász Szolnok vonalon. Tovább fokozódik a kánikula, éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok valószínű.
0: Táncházban Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: 2004-ben két fiatal énekes, Gordos Anna és Gordos Júlia fújt ajaki nótákat a Táncház népzene lemezre, ezzel indult Táncházban című műsorunk, majd Káplár Gréta fülöpi népdalaival folytatjuk adásunkat, és aztán szintén nyírségi, oláhos táncdallamok szólnak a Tarsoly zenekar előadásában.

következő percekben maradunk még a nyírségben. A Suttyomba zenekar az itt élő szlovákok táncdalamait játsza, aztán cigánynóták következnek Bugyó Petra Éva előadásában. Ő a fiatal muzsikusokból néhány éve alakult Bére banda tagja, így nem véletlen, hogy utána ők muzsikálnak délalföldi dallamokat Szenyéri Dániel kiváló tekerős adatközlő emlékére.

Még két felvétel vár lejátszásra Táncházban című műsorunkban a fiatal Bére Bandától. Rába közi Duda utánzást hallhatunk Bugyó Petra Évától, majd az Ipoly című összeállításban egy újabb burdon hangszer szólal meg a Duda, hisz a Bére Banda hangszerei között elsősorban régi, különleges hangszereket találjuk meg.

Az utolsó Tereskei Dudás Pál Pista bácsi énekel táncházban című műsorunkban, akit Dzsupin Pál kísér furuján. Utána a néhány éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Dzsupin Pál Csergő Herceg Lászlóval énekli Arany János dalos könyvéből a Lesz még kedvem kezdetű dalt.

Ataszivet barna kislányos mered, verjen meg vagy

Táncházban című műsorunkat Gyergyói Muzsika zárja Dzsupin Pál emlékére. A kiváló Furulyás Dudás nem csak a Felvidék vagy Somogy, de Erdély benne csík zenei kultúrájában is otthonosan mozgott, s a most következő összeállítást kedves tanítványa, barátja Szabó Dániel lemezéről választottam. A remek cimbalmossal Kacsó Hanga Borbála és Pár Julianna énekesek, valamint Mihó Attila prímás muzsikál a gardonos András Orsolya. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul most a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Július 31-e péntek van, a hónap utolsó napja, és annak utolsó három órája világzenékkel töltjük meg. Péntek lévén világzenei koncert is lesz nálunk, ezúttal Chantellel és a Bukovina Klub Orkesztárral. Kellemes rádiózást kívánok péntek estére. Adunk ma is dalt többet a hét előadójától, Cezária Evórától. Jön majd öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Most pedig irány Törökország. E 2025-ös muzsika szól Melike Sahin tolmácsolásában. A dal címe Ifszán.

Dankó Rádió világzenei programját hallják, a népek dalai szól, ebben pedig következik a hét előadója, Cezária Evora, egész héten sok-sok érdekességgel róla, és persze sok-sok kiváló zenével. A zöldfoki szigeteki énekesnő sztoikus nyugalommal ült minden sajtótájékoztatón és interjún, de akár közben is rágyújtott kedvenc amerikai cigarettájára. 2005-ben romlott meg egészsége, de ennek ellenére tovább dolgozott és koncertezett. Beteg volt a szíve, átesett szélütésen több operációm, az utolsó időben pedig teljesen legyengült, de az éneklést akkor sem hagyta abba. Halála pillanatáig meg sem állt. Az énekesnő 70 esztendős korában egy zöldfoki szigeteki kórházban halt meg. Hazánkban is több alkalommal koncertezett, fesztiválon és koncertteremben egyaránt. Sokat kellett várnia a sikerre, de mindig tudta, hogy eljön az ideje. A tekintélyes Le Monde azt írta róla, hogy az 50 éves Cezária a zsiványok és kocsma töltelékek tüzével énekli mornáit, a bárénekesek arisztokráciájába tartozik. Ő következik nálunk a Dankó Rádióban, a hét előadója, Cezária Evora, a daltőlem a Mar Azul.

Itt a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Következzen most újra 5 hazai muzsika, 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Babra nyitja a sort, utána a Karaván familiától szól, a Csácsi Horbá az Igaz beszéd. Majd a Magyar Rapszodi projekt játszik Csík Jánossal, egy koncertfelvétel a Budapesti Operettszínházból, Én vagyok az, aki nem jó. Ezt követően a Vigad zenekar következik a Rajt című dallal bemutatkozó korongjukról, majd a végén egy 2026-os rendkívül jól sikerült felvétel, a Kerekes Bender és a Dalintával a Békés Express. Hallgassunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Ezek közül az első félig magyar, félig lengyel, hiszen a Babra mellett a Megica zenekar is közreműködik a dalban. Ez a Goosebumps Vibes.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, a népek dalai, benne pedig ma este is lesz világzenei koncert 23 órától, Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét hallhatják. Elektronikus balkáni muzsika, őrületes tempó és ritmus, valamint táncvég kimerülésig. Talán ez a pár szó mutatja be legjobban a frankfurti producer, DJ és bandája zenéjét. A zenekar frontembere Chantel, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Kezdetben különböző stílusok mixelésével kísérletezett. Ilyenek voltak például a techno, a funk, a soul vagy a bossa nova. Később azonban Boban Markovic és a Fanfare Csokkárlá fúvós cigányzenekar zenei világából ihletet merítve megtalálta saját egyedi stílusát. Első sikereit a Bukovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták, melyeken az izgalmas elektro-balkáni zene vérpesdítő lendülete azonnal meghódította a közönséget. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár zenéjében őrületes balkáni tempót diktálva szólalnak meg, tradicionális szerb, román, roma, polgár és török dallamok átdolgozásai. Dél-Kelet-Európa, a Közel-Kelet, valamint a mediterrán országok zenei kincseit a megszokott kontextusból kiragadva alakítják újjá. Ezáltal egy modern, sokszínű hangzásba vezetik a hallgatóságot. Az újra álmodott balkáni zene nagyköveteként is számon tartott Chantel neve már a kultikussá vált a rajongói körében, sőt, szerte a világon teltházas koncertekkel kápráztatja el nagy érdeműt. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét ma este hallgathatják meg. A koncertfelvételt 23 órától adjuk itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével Szenegálból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban péntek este. Nem sokára egy újabb a hét előadójától, a zöldfoki szigeteki Cezária Evórától. Adunk aztán 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Most pedig hallgassunk egy 2025-ös muzsikát Jussuni Durtól, aki ugye annak idején Nene Cserével vitte közösen sikerre a Seven Seconds című dalt. De visszatértő a világzenéhez, vissza a gyökerekhez, a szenegáli gyökerekhez. Egy francia nyelvű dalt hallgatunk tőle most, tehát 2025-ből Jussuni Dur következik, a dal az Ahmadouba.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, a népek dalai szól. Ebben következik most a hét előadója, a fantasztikus zöldfogi szigetegi énekesnő Cezária Evóra. Ráemlékezünk egész héten életével, történeteivel, dalaival. Amikor színpadon állt, mindig a melankólia, a vágy és a fádú, a fordíthatatlan keserédes portugál életérzés között mozgott. Morna dalokat énekelt, amelyek annyira egyértelműen kötődnek hazájához, a zöldfogi szigetekhez, mint a tangó Argentinához. Aki koncertjeit színesnek gondolná, annak jusson eszébe, mit mondott az énekesnő kedvenc színeiről. Ezek a fekete és a fekete. Fellépésein szinte mozdulatlan volt minden és mindenki. A végén viszont a közönség egy emberként gyújtotta meg öngyújtóit és kezdett táncolni. Cezária Evóra több mint 4 millió lemezt adott el világszerte. Az egyetlen ország, amit nem tudott bevenni, Nagy-Britannia volt. Sok felkérést elutasított. Hívszeműsorába David Letterman felkérte Madonna, hogy énekeljen a születésnapján, de minden hasonló felkérésre nemet mondott. A mezítlábas díva, a Morna királynője 2011-ben 70 esztendős korában hunyt el. Ráemlékezünk a következő 6 perces dallal is. Cezária Evóra énekel.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Egy 26-os dallal kezdjük Csík Jánostól, aztán a magyar banda játszik, a Kecskeméti Kaszárnya szól tőlük. Harmadikként Kosszika dalát halljuk, a Madárkám szól tőle, majd a Mejbehártól szól egy görög nyelvű felvétel, a végén pedig a Romengótól a Rumbásó című dal. Következzen most 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Az első egy 2026-os Csík Jánostól és a Mezzótól, Bajáki Zsanett versére készült a dal.

Világhíres világzenék a világ minden pontjáról. Népek dalai minden este 9-től a Dankó rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ma este is lesz nálunk koncert, hiszen péntek este van, ezúttal Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét hallhatják. A zenekar frontembere Chantel, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Elsőként nagyszülei lemezgyűjteményét hallgatva fedezte fel a különböző Bukovinában élő nemzetek sokszínű zenei kultúráját. Akkor döbbent rá, milyen sokrétű ez a muzsika, és ez a hatás köszön vissza mai zenéjében. Később Boba Márkovics és a Fanfare Csok Kárlá fúvós cigányzenekar zenei világából merített ihletet. Bandájával tradicionális szerb, román, roma, bolgár és török dallamokat dolgoznak át. Az őrületes tempót diktáló Chantel és zenekara első sikereit Bukovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták meg, amelyeken az izgalmas elektro-balkáni zenéjük vérpesdítő lendülete mindenkit meghódított. Zenéjük azonnal a feje tetejére állítja a közönséget, az egész testet megmozgatja, és arra késztet, hogy minden terhet és feszültséget eldobva az emberek megmutathassák valódi felszabadult énjüket. Lehengerlő koncertjei mára az egész világot meghódították. Magyarországon is jártak már több alkalommal, például az A38 hajó fedélzetén. Ezt a koncertet hallgathatják majd meg. Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár magyarországi koncertjét ma este hallgathatják meg, nem is olyan sokára, 23 órától itt a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra, folytatódik mindjárt a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntek esti világzenei koncert. Balkáni ritmusokat hallhatunk egy órán keresztül. A színpadon hamarosan Chantel.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. Ez a Népek Dalai, benne pedig péntek lévén indul a világzenei koncert. Ma este Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár koncertjét hallhatják. Elektronikus balkáni muzsika, ez őrületes tempó és ritmus, valamint tánc végkimerülésig. Talán így lehetne bemutatni a legjobban a frankfurti producer és DJ, na meg bandája zenéjét. A frontember Chantel, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Kezdetben különböző stílusok mixelésével kísérletezett. Ilyenek voltak például a techno, a funk vagy a soul, na meg a bossa nova. Később azonban Boban Markovics és a Fanfare Csokkárlá fúvós cigányzenekar zenei világából ihletet merítve megtalálta saját egyedi stílusát, és azóta hatalmas rajongótábor tudhat magáénak, többek között Magyarországon is. Nálunk is koncerteztek, és a most következő felvétel is épp egy hazai koncerten készült, az A38 hajó fedélzetén. Balkáni ritmusok következnek, az előadó Chantel és a Bukovina Klub Orkesztár. Világzenei koncert most a Dankó.

A péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban, ritmusból és őrült pörgésből nem volt hiány. Chantal és a Bukovina Klub Orkesztár koncertje volt ez. A felvétel Budapesten készült az A38 hajó fedélzetén. Koncert, világzenei koncert legközelebb jövő héten is pénteken este 23 órától itt a Dankó Rádióban. Én pedig most köszönöm figyelmüket. Hétvégén sem maradnak világzenék nélkül, szombaton és vasárnap Popovics László várja önöket. Ma a gyártásvezető Sztrányolszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Keressék műsorunk zenei listáját a mediaclick.hu weboldalon. Én pedig búcsúzom, kellemes hétvégét kíván a szerkesztő műsorvezető, Szabó Tamást hallották.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kell annak, ületlen nimmat.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nékem olyan asszony kell, ezt a kerek erdőt járom én. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímása már is kezdődik. 1981-ből hangzik majd el ez a két dal, Béres Ferenctől és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától. Majd ugrunk egy nagyot az időben, és egy 2015-ös felvételt hallgatunk, mely Dóczi József andalgójából készült, Berkes Jánossal és Németh Csicsó József zenekarával. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Tartsanak velünk!

0: muzsikálhat.
1: Ráérjünk még, korán van hazamenni. Remélem, hogy önök is ráérnek a Dankó rádiót hallgatni, és benne nem sokára Bura Sándor és Szerdahelyi János dalát, Farkas Rozikától és Szalai Antal zenekarától. Aztán a Magyar Bronz Érdem Kereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix dalol, ifjabb Berki Béla zenekarának társaságában Paprika Show címmel hangzik el Hevesi József és Marcali Frigyes Frisse.

Dankó klubos felvételek következnek. Egy Gyulait játszunk, majd egy Harkányit, utána pedig egy Mányit. Ez utóbbi az Ady Endre Művelődési Házban készült 2017 májusában Dócs Péterrel és Sándor Dezső zenekarával. Kondor Ernő dala lesz ez, Asztalomon Badacsonyi. Csárdást énekel ezt megelőzően Bányai Márton is, Hazamenni nem merek. A művésznek Lakatos Miklós zenekara játszik. Hallgató szól azonban mindezek előtt, valahol a szívem mélyén, már is Tarnai Kis László énekli el Diószegi Sándor és Zé Horváth Gyula dalát, a művész úrnak pedig Jónás Géza együttese játszik.

Asztalomon badacsonyi, egy aljai szomorodni, inni kérem mulatni.

0: csillag a ség igazi rabarba, még is megházasodni.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám is,

Fodrozik a Tisza vize, énekelt Szóka Júlia és muzsikált Tordai Zoltán zenekara. Kedves hallgatóink, Kis Angyal Ernő és Gát Ferenc csárdása után nem sokára Kéler Bélától és Adorján Sándortól is hallhatunk egy csárdást. Ők a szerzők, az előadók pedig Simon Boglárka, Jenei Gábor és Budai Sándor együttese Csendül a Nóta. Most azonban még Levelek, levelek címmel egy hallgató szól, 2011-ből Bétót Magda dalol nekünk, Mészáros Tibadal zenekarát.

Húst csak prímásunk felénél járunk, már is a Cudar ez a világ című csárdással folytatjuk. Bangó Marika 2021-ből dalol Lendvai Csócsi József zenekarával. Utána egy 2014-es felvételről Karcagi Nagy Zoltánt halljuk, és Déki Lakatos Sándor zenekarát egy frissel, 100 forintnak 50 a fele. Aztán Pete Lajos Nem való bokréta tűrött süveg mellé című dalát Duka Péter együttese játssza el.

folytatásban, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában a 2024-es év magyar nótája szavazásunk győztes dala szól. Ez a Messze van a kicsi falom című hallgató, amelyet nem sokára Dömsödi Farkas Bálint előadásában élvezhetünk. Utána andalgót énekel Besenyei Ferenc, jaj de szép kék szeme van magának. Tüttő János csárdását Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László éneklik el, piros alma csüng az ágom. Bangó János és zenekara muzsikál majd, utána pedig Tekeres Sándortól és Lakatos Sándor együttesétől az Egri Ménes mint szürke című dalt hallhatjuk.

sok, mégis rám verték a vasak, a tár szívem majd meghasak, nem loptam életembe, csak egy csikót dábretembe, mégis rám verték a vasak, a tár szívem majd meghasak.

jó mindig minden este a fonóba eljárni, de reméljük, hogy jó dolog minden nap a Dankó rádiót hallgatni, és benne a Húscsak Prímást, ahol nem sokára Dankó Pista és Pósa Lajos csárdására is sor kerül, méghozzá Mészáros János Elek és Boros Mátyás zenekarának előadásában. Előtte Kubányi György csárdását, Most kezdődik a tánc címmel Hajnal Nikolett énekli. A művésznőnek Hankó József zenekara muzsikál. Ne gondold, hogy az őszi szél címmel Hendi János és Magyar Ádi Jenő hallgatója jön. Gá Gabriellát halljuk és Járóka Sándor zenekarát.

azért a legényért nem adnék egy krajcát. Kollár Katalintól hallottuk Radics Béla frissét, 2015-ben készült az imént hallott felvétel Sárközi Béla zenekarának közreműködésével. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, egy felvételre van már csak időnk a Húscsak Prímásban. Farkas Jenő és zenekara nem sokára elmuzsikálja nekünk Kőmíves Imre, Lekaszálták már a rétet, valamint Szabadi Frank Ignác, Nagy a feje, Búsuljon a ló című dalát. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében, találkozzunk legközelebb is. Minden jót, Morvai Noémit.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: 2004-ben 2 fiatal énekes, Gordos Anna és Gordos Júlia fújt ajaki nótákat a Táncház névzene lemezre. Ezzel indult Táncházban című műsorunk, majd Káplár Gréta fülöpi népdalaival folytatjuk adásunkat, és aztán szintén nyírségi, oláhos táncdallamok szólnak a Tarsoly zenekar előadásában.